Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: dolog, Eszti Péter vagyok.
1: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
0: Beléd szerettem. Beléd szerettem. Ez van.
2: 88.

még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Köszi, hogy a 88 a te életed része is. Nem változik számottevően a szegedi időjárás. Ma kezdetben felhős időre számíthatsz, majd napközben már többet süthet a nap. Délután 17 fok lesz. A hírekben Leó pápa állapotáról is hallhatsz. Karácsonyra gyűjt csokit a Szegedi Karitáció Alapítvány. Az ország minden részéből várják a felajánlást a beteg gyerekeknek. A bohóc doktorok bontatlan, elsősorban táblás csokoládét várnak, amik a szavatosságukat az átadás után még legalább 3 hónapig megőrzik. A csokik mellé szívesen fogadnak gyermekrajzokat, kedves üzeneteket és karácsonyi jó kívánságokat is egészen december 18-áig. Gera Anikó Mónika, az alapítvány programkoordinátora hozzátette, azoknak a jelentkezését is várják, akik gyűjtőpontként csatlakoznának a csoki gyűjtéshez.
1: Ez a hagyományos karácsonyi csoki gyűjtésnek a célja mindig ugyanaz, örömet szeretnénk szerezni azoknak a gyerekeknek, akik kórházba kerülnek karácsony alkalmával, hiszen karácsony előtt a bohóc doktoraink már személyesen jutatják el ezeket az édességeket a kórházakba, rendelő intézetekbe, vagy olyan intézetekbe, ahol gyerekek tanulnak, vagy laknak éppen.
0: Mától visszaáll a Délceg és a Csatár utcai decentrumoknál a busz közlekedés, írja a szeged.hu. Ezzel elkezdődhet a Petőfi telepi főtér zöldítése. 4 buszsávból 2 megszűnik, de cserébe bezöldül a tér. Fákat, cserjéket, különböző virágokat ültetnek majd. Emellett buszvárókat költöztetnek át egyik helyről a másikra, és ivókutat is kialakítanak. A 6-osok idén is az Edesel nevű emlékeztető oltást kapják. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a Diperte oltóanyaggal kapcsolatban több kérdés érkezett a hivatalhoz, ezért tisztázzák, a csomagoláson szereplő Triaxis elnevezés a Magyarországon Edesel néven engedélyezett vakcinát jelöli. Ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. És tüdőrákot állapítottak meg a pápánál. 14. León kedden sikeres műtétet hajtottak végre egy római kórházban, jobb tüdeje alsó lebenyét távolították el. A műtétet követően a vizsgálat a tüdőrák leggyakoribb formáját állapította meg nála. Az orvosok szerint a betegség kezdeti fázisban van. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: azt tudom, jött neki. Rise and Fall. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt mindenkinek. Bocsánat.
0: Nyugodtan köszönjük. Hello, Dani.
1: És akkor ugye jön a Berni is, itt a Gedzó is.
0: Mindenki itt van. Mindenki felkészült ahhoz, hogy csütörtök is. Csütörtök? Már csütörtök van.
1: Bizony. Hogy repül az idő?
0: Hihetetlen. Milyen évnapok vannak ma?
1: Még mielőtt valaki azt inné, hogy ma nem lehet nálunk nyerni semmit.
0: Az, de.
1: Az nem hallgatott még minket.
0: De.
1: Mert elmondjuk, hogy 7 óra után jön egy játékunk, a Classic Grill szervételem játék, a 10.000 forintos helyből fogyasztást lehet nyerni. A zene meg a szöveg játékunkkal itt vagy dalszöveget, vagy előadott, vagy dalszöveget előadott, vagy pedig már lassan tényleg bármit el lehet találni. 06 32 99 88 88, ide várjuk az SMS-eket, egyébként mindenféle SMS jöhet, mert a Bürgés Dávidnál a Hello Szegedben 9 óra után torta sorsolás is lesz a szülinaposok között, szóval aki valakit fel akar köszönni, egy nyugodtan küldje az SMS-ét ugyanerre a számra, és ha esetleg lenne egy kis fennakadás a városban, közlekedésben, már pedig biztos, hogy lesz, mert ma egy másik útszakaszt is elkezdenek csinálni, ugye? Mert tegnap azt hiszem a 47-es, nem, bocsánat, tegnap a Szőregi, vagy a Szerb utcánál, a körforgalomnál kezdték el a 880 méteres szakaszt fölmarni, majd újra aszfaltozni. Eleve jó ott a forgalom, tehát olyan, tényleg olyan pikpak szokott haladni minden reggelente.
0: Szinte tökéletes, azt kell mondjuk.
1: A Google forgalmi térképe alig vérvörös ott annál a résznél. Na most még durvább lesz, és egy másik szakaszt is elkezdenek, azt hiszem a 47-esnél, hogy
0: igen, ott,
1: ugye,
0: is
1: ott is lesz ma fölmondás. Úgyhogy mondom, tényleg mindenféle információt várunk ide, akár Trafipaxról, azt úgyse írjuk kérdésre, akár bármiről.
0: Mindenféle bármi, ami eszetekbe jut, azt nyugodtan küldjetek el. Hogyha az mit tudom én, bármi, egy karfiol salátának a receptje, azt is nyugodtan.
1: Tehát, teljesen nyugodtan.
0: Nyugodtan, mert ezzel bajt nem csináltok. Most képzeljétek el, a mai világban már most egy olyan dolgot csináltok, ami nem baj, az már szerintem egy pozitív reggeli indulás, nem?
1: Hát egyébként nagyon nehéz úgy végigcsinálni egy napot, hogy éppen senkivel ne veszél össze.
0: Ugye?
1: Na, vagy hát éppen senki képest ne mondja azt, hogy ez az, amit te csinálsz, ez így nem olyan jó.
0: Na. De az meg, hogy nekünk küld az SMS-t, az meg jó. Az nekünk is jó, az mindenkinek jó.
1: Mi csak akkor, hogyha a nyelvtanunkat javítod, akkor fogunk lecseszni egyébként.
0: De az abszolút is, de aki lecseszni a nyelvtanunk, az is jó.
1: Már egyek vagyunk gyakorlatilag vele.
0: Igen, már
1: most szoktuk kapni ilyen korrekciós SMS-eket, de vele már így úgy vagyunk, mint borsó meg a helye. Ha látod ennyi a Forrest Gumpot, és tudod, ki ez a Forrest, és ki ez a Jenny. Na, mi úgy vagyunk vele.
0: Így, ennyi, mint a borsó meg a helye. Na, Daninak van egy hobbia. Mutatom.
1: 6 fok van jelen pillanatban, 18 a maximum. Közepesen felhős idő lesz, a HPA pedig 1028.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: A szegedi drámát és prózát ünnepelték kedden a Bálint Sándor Művelődési Házban. A programon a Szegedi Horizont antológia sorozat 2026-os kötetéből és további Szegedhez kötődő alkotók írásaiból olvastak fel. Kis Ernő, a válogatás szerkesztője, elmondta, szinte mindegyik kiválasztott irodalmi mű reflektál a mai világunk problémáira is.
5: Végül is 11 szerzőtől hangoztak el művek, természetesen a élen ott voltak az évfordulósok, először is Dugori András, ezen kívül még két évfordulós vagy jeles klasszikus zenéről emlékeztünk meg a műsor közben, nevezetesen Baka Istvánról és Juhász Gyula, a másik ilyen szereplő.
4: Diákok tisztítják meg a hadi sírokat. 7 Csongrád-Csanádi középiskola csatlakozott a Cselekvő Emlékezet elnevezésű hadi sír gondozó programhoz. Az önkéntesek Hódmezővásárhelyen már megkezdték a munkát. Csütörtökön Szegeden, pénteken pedig Makón folytatják a sírhelyek rendbetételét. A fiatalok a honvédség szakmai irányításával tisztítják meg a hadi sírokat, rendezik a környezetüket, hogy azok a halottak napjára méltó állapotba kerüljenek. Új gyermekvédelmi törvény megalkotásán dolgozik a kormány. Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak elmondta, jövő év elejére elkészülhet egy sokkal modernebb, a kor kihívásainak jobban megfelelő, a gyermekeket jobban védő törvény. És elindult a szavazás a 2027-es év rovarára. Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábra blue és a bőrfutrinka száll versenybe a címért. A Magyar Rovartani Társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár családból. Szavazni december 6-a éjfélig lehet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Jó reggelt, Berni, köszönjük szépen.
1: Berni, köszönjük szépen az információkat, és kezdődik a mega jó reggelt mindenkinek. Csak hogy fölpörögjön a nap. Woohoo! Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ez a mega jó reggelt.
0: Hello.

0: Nickelback, jó reggelt kívánok. Új, de még kiabálsz, Gercó, ívlegyes hülye.
1: Jó reggelt mindenkinek. Na, kiabáljon nyugodtan.
0: Bocsánatot kívánok. Ma szemeskedünk.
1: És nem tudod-e, tudom, hogy milyen van a libának?
0: Tolla.
1: Szöme. És milyen van még a libának?
0: Tolla.
1: Másik szöme. Nem, ez a, jó reggelt. A Szili barátomnak a kedvenc vicce egyébként. Annyira kedvenc vicce, hogy konkrétan azt tényleg minden évben 15-ször elmondja. A másik az, hogy a nyuszika megy az erdőben, és találkozik a szerb ellenállással, azt hiszem. A szerb partizánkkal.
0: Igen.
1: Ennyi. Mert hogy ez azért ennyi egyébként, mert évek óta próbálja befejezni ezt a viccet, olyan körülbelül mióta ismerem, a szerintem, olyan 22 éve próbálja befejezni ezt a viccet a Szili barátom, de hogy nem sikerül neki, mert mindig részegen kezdi el mesélni, és mire eljutna a poénig, már elfelejti.
0: Á, kellemetlen.
1: Az egész társaság 22 éve próbálja kitalálni, hogy nyuszikában mi történhetett az erdőben, amikor találkozott a szerb ellenállással. Fogalmuk nincsen egyébként.
0: Az egy szép. Nekem a Székely bácsi is tehenes a kedvencem, hogyha már. Egyébként ezzel a vicceket mesélünk 6 óra 5-kor egy rádióban, de...
1: Nem akarunk ebbe beleszaladni, véletlen se.
0: Na hát ugye kérdezik az öreget, hogy a tehenekkel mi a helyzet, és akkor mondja az öreg, hogy hát egészségesek a tehenek? Hát a feketék azok, és a fehérek, ja, igen, azok igen. Is. Tejet adnak? Hát a fehérek azok is. De bátya, miért mondja őket külön? Hát mert a feketék az enyémek, és a fehérek, hát azok is. Szóval a hülye viccekkel nem tudsz csinálni.
1: Egyébként én nem vagyok egy viccmesélős, abszolút. Tehát szerintem rosszul is mesélek viccet, én nekem ez nem való. De nekem az igazán jó viccek azok, amik így ledarálják az agyadat. Szóval ami így régen volt egy jó indexcikk, amikor még az index is jó volt, hogy... A szó viccekről, meg az ilyen nyelvi játékokról, meg az abszurd humorról volt szó, és az volt a cikknek a címe, hogy kalapácsütés az agynak. És hogy én ezeket a fajta vicceket szeretem, amilyen kalapácsütés az agynak, hogy valaki elmondja, és ez a na jó van, mennyire.
0: Így melléz.
1: Igen.
0: Az nekem édesapám volt ilyen, neki úgy volt, hogy voltak ilyen jegyzetei viccekről, de úgy, hogy ilyen papír, és csak 2-3 szó volt, és abból ő már tudta, hogy mi a vicc.
1: De régen ez divat volt egyébként, nagyapámnak rengeteg vicc könyve volt. Tehát, hogy régen ezeket kiadták, és akkor szépen ott sorakozott a polcon a nem tudom, a nővér viccek, az állatkerti viccek, a nem tudom, anyós viccek. Anyós viccek, így van, és ebből volt egy teljes sorozat, és az nagy vicc könyv például, az ilyen kódex méretű könyv volt, és abban meg aztán tényleg minden össze volt gyűjtve, gyakorlatilag fejezetekre volt bontva, és akkor ez ott pihent a polcon, és nagyapám így forgatta.
0: Tök durva, hogy ez az anyós viccek például a lakhatás miatt alakultak, ezt nem tudta, de mert hogy egy rakáson laktak ugye az anyóssal, vagy ja, a szülőkkel,
1: és akkor lakott egybe,
0: és akkor úgy a lakatás miatt, hogy így alakultak ki az anyós viccek.
1: Igen, mert ez is érdekes. Hát, jó, de én ezen nem csodálkozok, hogy kialakultak anyós viccek egy pillanatus se. Nem az én anyósom miatt, hanem általában, tehát hogy amikor két generáció együtt kell, hogy létezzen, az már mi a saját bőrünkön is érezzük, hogy elég nehéz. Tehát amikor a mi generációnk...
0: Nem, szerintem nekünk még nehezebb, mint régebben, nem? Most gondolj bele a technikai fejlődés, az összes minden internet, és valami, most gondolj bele azt, hogy egy mondjuk lehet, hogy ez is nehéz volt azért ott az 60-as, 70-es években. Hogy ott biztos, mondjuk hogy egy ilyen beat korszak, meg valami bejött, na hosszú hajú férfiak, meg tudod, tehát hogy ezeket feldolgozni egy másik generációnak, úgyhogy ezt ő nem nagyon érti.
1: Hát a beat korszak meg eleve... például Amerikában is ugyanez a kettősség megvolt, tehát a világháború után, akik hazatértek, ugye, a férfiak, hogy a családot alapítottak, stb., és eleve egy PTSD-ből hazaérkező férfi mennyiség elárasztott az országot, és utána ugye beindult ez a nagy gyárak alapítása, a General Motors-tól kezdve, ugye az volt az egyik legnagyobb munkáltató Amerikában, és akkor is szépen, és ugye régen az volt, hogy azért nem volt ekkora lakhatási válság, tehát aránylag, hogyha mondjuk te megházasodtál, elmentél egy gyárba, mondjuk tegyük az a gyárba, teljesen mindegy, bárhova dolgozni, akkor ugyanúgy, mint itthon, 30-40 évet lehúztál egy munkahelyen, megkaptad szépen a végén. Jó, akkor egy olyan nyugdíj, amiből meg tudsz élni, egyébként ki tudtál fizetni egy házat, ki tudtál fizetni egy autót, vagy esetleg, ha nagyon mázista voltál, kettő autót, meg 2-3 gyereket fölneveltél, és ez volt az ideális családmodell. 30 évig egy helyen, és ugyanez vonatkozott a házadra, a mindenedre. De hát utána megjött ugye a nagy hippi generáció, amikor elkezdődött például Vietnámnak a megszállása, mert azt lehet annak nevezni. Hiába azt hiszem, ők is ilyen különleges katonai műveletnek hívták, mint Putyin az orosz háborút. És ott az EG, és akkor jöttek a hippik, és akkor ez a két generációt ugyanúgy összefeszült. Tehát, hogy ez szerintem a generációk összefeszülése az ilyen egyetemes. Az mind, sose volt olyan, hogy nem, és akkor ebből következik egyenesen az anyós viccek létezése. Hát persze, hogy összefeszülsz azzal a generációval, aki ott lakik a másik szobában, vagy a másik laktérben, vagy a másik házegységben, és sokkal jobban tudja, hogy kell fölnevelni a gyerekedet, mint te.
0: Igen.
1: Hát ebből nyilván csak összefeszülés jöhet ki, igen. És ha belegondolsz, a mi életünkben ugyanúgy megvan ez, hogy mondjuk mi millenialok vagyunk, szerintem mind a ketten, és akkor az utána következők, az Z-generációk, hát mi is látjuk, hogy valahogy azért máshogy működnek, és akkor erre mondja a generációkutató, Steyer volt Krisztián, azt hiszem, nem tudom soha nevét kiejteni.
0: Igen.
1: Erre mondja a generációkutató, hogy egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, csak más. És ebben igaza van, de nagyon nehéz nem felidegesítened magad rajta, amikor egy ember, aki embernek néz ki, tehát ilyen emberszabású, nem? Meg tud már beszélni, meg kommunikálni, meg magától öltözködni, meg cipőfűzőt kötni, hogy ránézel, és akkor van egy alap elvárásod felé, hogy valamit csinálni fog, például köszönni. És hogy nem megy. Szóval nem csak a köszönés, hanem általában, hogy annyira máshogy működik, és én nem mondom, hogy ők rosszak, én nagyon sok dologban felnézek mondjuk a Z-generációra, mert a saját magukért való kiállás azt szerintem zseniális, az, hogy határokat szabnak mondjuk a munkájuknak, hogy a munka nem azért élnek, hogy dolgozzanak, tehát hogy ők ezt visszafogják, mondd meg, hogy mi van a szerződésem, én is azt fogom csinálni. És ez is rájuk jellemző, és egyszerűen a mi generációnak, meg a fölöttünk levő generációnak, az X-eseknek nincs eszköze.
0: Igen, az a mondás mondjuk, hogy örülj neki, hogy van munkád.
1: Nem örülök, és akkor fogja magát, és tovább megy, hogy jó van, akkor más helyen megörülni fognak nekem.
0: Igen.
1: És egyszerűen csak tovább mennek, úgyhogy én ebből szemben fölnézek rájuk, de azért minket is tud idegesíteni, tehát az, hogy az együttélésből, generációk együttéléséből fakadóan az agyós viccek kialakultak, hát szerintem teljesen érthető. Majd biztos lesznek millenial viccek. Tehát, hogyha fölmész a TikTokra,
0: biztos.
1: Ott a Z-generációsok már fikázzák a mikorosztályunkat, és valójában olyan dolgokért, amik nekünk föl se tűnnek, mint egy titokzokni. Ez egy ilyen sarokpont. Tehát mi kiharcoltunk
0: az öltözködésre, nem tudom ki.
1: Mi kiharcoltunk magunknak a titokzoknit. Aztán nekünk küzdelmünk volt. Mindenki kinevetett minket. A titokzokni, amikor bejött, akkor az volt, hogy akkor meg a nagyanyám nevetett ki, hogy hol van az oknit, kisfiam. És mondom, hogy itt van a cipőben, csak nem látod. Hát de hogy lehet így öltözködni? És akkor utána végre helye lett. Az egyetemes divat történetben a titokzokninak, a férfiak lábán is. És mi történt? A Z-sek tavaly kitalálták, hogy a normál hosszúzóknél jó. Hát anyátok.
0: Nem, most éppen beszélgettem valakivel, nem mondok nevet direkt, és ő mondta, hogy ilyen velem egy idősebb, nálam kicsit idősebb, de hogy vannak már relatíve nagy gyerekei, és mondta, hogy mi vagyunk az a generáció, akiket a szüleik is
1: kioktatnak.
0: Igen, kioktatnak, meg a gyerekeik is.
1: és tényleg.
0: Tehát, hogy ezzel nagyon nem tudsz.
1: Jó, mindenféle info jöhet. 06-32-99-88-88, például a generációs különbségekről, anyósokról, és ahogy látom, Suzuki-s világításokról és szalmakalapokról is. Jó reggelt!
0: Minden játszik!

0: Legyetek lendületben, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 20 perc lesz mindjárt.
1: Jó reggelt, ez a Mega.
0: Az őrület reggel, itt a Dani, hello.
1: És a Gedzó és Berni, a Berni is megjött már, hello Berni. Nem hallgat minket, nem integetett.
0: Nem,
1: az Ági szokott integetni.
0: Hát mert ő hallgat.
1: Na mindegy, és egyébként amíg a Dua Lipa szólt, addig Dua Lipáról beszélgettünk.
0: Bármi hihetetlen is.
1: Hogy egy másik generáció is, mert hogy egyébként előtte meg generáció különbségéről beszélgettünk, hogy ugye az anyós viccek úgy alakultak ki, hogy két, kettő-három generáció összefeszült, és a lakhatás miatt alakult, mint ez ki, meg hát a gazdasági együttélések miatt alakult ez ki, és akkor erről beszéltünk, hogy az E-generációsoknak is azért, hogy mondjam, vannak érdekes dolgaik, de az E-generációs meg úgy gondol ránk, hogy nekünk vannak hülye dolgaink, szóval ez ilyen kiegyenlített dolog. Mi az, az a tulajdonság szerinted az E-generációban, ami téged legjobban idegesít, és a legjobban fölnézel rá?
0: A fölnézek rá ez a munkához való hozzáállás, és ez bármennyire... Igen, tehát hogy nem az, hogy így azt mondom, hogy jó, akkor nem érdekel, hanem hogy tényleg az van, hogy nekünk, és én is így nőttem föl, vagy legalábbis ilyen minták voltak előttem, hogy az ember elmegy dolgozni egy munkahelyre, akkor azt én nagyon becsülje meg, mert hogy akkor végre van munkád, mit tudom én, még ha rosszul is érzed magad ott. De nem kell rosszul érezned magad, mert hogy ez a munkád, legalább amikor 8 órát, 4-et, 6-ot, tök mindegy mennyit a munkahelyeden vagy, akkor ne legyen már gyomorgörcsöd, érted? Még hogyha pénzt is kapsz érte. Tehát akkor inkább hagyd a francba az egészet, azt menjél már, valamilyen majd lesz, érted? Tehát, hogy ami a híres Fight Club-os sztori, ugye, hogy nem a munkád vagy, és nem is a bankba téted.
1: Hát igen,
0: nem
1: igen,
0: a kocsit,
1: persze.
0: Vagy, tárcát tartalma. Tehát, hogy ez
1: igen,
0: a...
1: ez így, várjál, ez így van, de ez szerintem egy külön filozófiai irány.
0: Igen,
1: abban csak egyetértek veled, hogy az ember dolgozik, akkor ne gyomorgörcsbe dolgozza már végig a napját. Ezzel egyetértek.
0: És hogyha gyomorgörcsbe mész, akkor hagyd a francba, keres egy mást.
1: Egyrészt akkor hagyd a francba és keresél mást, de a másik, ugye ez az egyik, a munkahelyi hangulat, ami tényleg fontos, de hát vannak olyan munkák, amiket nem élvezhetsz, de azokat is meg kell csinálni. Szóval ez azért ilyen kicsit ellentmondásos, mert biztos, hogy van olyan munka, amire azt mondja az ember, hogy jó, most megkaptam, most a túlélésemet segíti, de alapvetően nem kell, hogy szeressem, mert mit szeressek benne. Az egy másik kérdés, hogy hogyan érzed magadot, persze, de az azért nagy rész a kollégáktól is függ, hogy érzed magadot. Nekem, ami a munkahelyen, a munkahelyi hozzáállásban tőlük baromira tetszik, az egyértelmű határhúzás. Mi erre nem alkalmatlanok vagyunk, sajnos. Én is elmondtam 40, egyszerűen nem, tehát valahogy máshogy szocializálódtunk, és ugye mert hogy a nagyszüleink még úgy dolgoztak, hogy ők aztán mindent, tehát elmentek egy munkahelyre, és jó, akkor csinálom. A szüleink pláne úgy dolgoztak, és nyilván mit adtak tovább? Hát ezt, a megfelelési kényszert.
0: Igen.
1: És minket pakolhatnak meg feladatokkal, akkor is azt fogjuk mondani, hogy persze megcsináljuk. És az E-generációsok nem. Én dolgozok együtt velük különböző helyeken, és tökéletesen csinálják, és felnézek rájuk. Egyszer csak azt mondja, hogy jó, és akkor ezt kéne megcsinálni. Mondja neki a főnök. Jó, mennyi pénz van rá? Ennyi. Jó, akkor nem csinálom. Akkor megcsinálom azt az alapot, amit először kaptam, és felejtsük el egymást. Tökéletes. És erre mi képtelenek vagyunk.
0: Yeah.
1: Majd megpróbáljuk, csak minket kirúgnak.
0: Igen.
1: Őket meg nem lehet, mert látszik rajtuk, hogy rohadtul nem érdekli őket.
0: Igen, minket meg zavarna. Na mondj egy időjárást.
1: 6 fok, 18 a maximum, közepesen felhős, 1028 HP-ja, ha valaki érdekelne.
0: Jelentsen az bármit is.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
7: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
8: Pepperoni pizzéria és biliárd bár Vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
9: Október 16-án nem fogadunk el semmilyen kifogást. Vár az Alibi koncert.
8: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
10: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Neked kacat? Másnak kincs. Vasárnap ismét vár a mastéri használt cikkbörze. A nagycsarnokban gazdát cserélnek a megunt, de még használható otthoni kacatok, háztartási eszközök, ruhák vagy játékok. Ha szeretsz nézelődni, akkor ott a helyed a nagycsarnokban vasárnap 8 órától a mastéri bőrzén.
2: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápor utca 3 alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
3: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
4: Lehet, hogy van egy kávészünet dal, amihez neked is tartozik egy emlék, egy korszak, egy pillanat. Október 22-én énekeljük együtt a Csonka verset, vagy épp a lehetetlen bakancslistát. Szeged IH rendezvényközpont. Jegyek már kaphatók.
5: Kezdtem ezt a verset én.
6: A Szegedi Távfűtő Kft. Most pénteken nyílt kapukkal várja az érdeklődő gyerekeket és szüleiket. Az erőművek éjszakája, távfőszolgáltatás napja országos kezdeményezéshez csatlakozva a Vág utca 4 szám alatti irodaházban a Mondoló Egyesülettel közösen környezetvédelmi foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel és ismeretterjesztő előadásokkal várjuk az óvodás és iskolás korosztályokat. Tanulj, játsz, alkoss! Gyertek el most pénteken 15 és 20 óra között a Setaphoz, és töltsetek velünk néhány izgalmas és értékes órát. További információ a Setaph Facebook oldalán és honlapján.
1: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024, ssihomedesign.hu.
4: Ez reklám volt.
7: Kérdőívet készített a Szeged Jövője Egyesület, hogy felmérjék, mennyire biztonságos és nőbarát Szeged. A beérkező válaszok alapján konkrét javaslatokat dolgoznak majd ki a város élhetőbbé tételére. Politikai nyomásgyakorlásról és fenyegetésekről beszélt a Partizánnak adott interjújában Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja. Elmondása szerint kinevezése óta több alkalommal próbáltak kormányközeli cégek egyetemi megbízásokhoz jutni. A hatodikosok idén is az Edesel nevű emlékeztető oltást kapják. A csomagoláson szereplő Triaxis elnevezés a Magyarországon Edesel néven engedélyezett vakcinát jelöli. Ugyanarról a készítményről van szó. És napernyőkkel védenék a korallzátonyokat, úgy tűnik, hogy a módszer működik. A világ korallzátonyai egyre nagyobb bajban vannak, a globális felmelegedés miatti kifehéredés körülbelül a korallzátonyok 84%-át érinti. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Köszönjük, Berni. Nos, közlekedés ügyek akkor, amiket már itt kaptunk SMS-ben, hogy mindenki kapcsolja fel a világítást, az például nem hülyeség.
9: Rüszkei autópálya határátkelődő, hogyha valaki arról érkezne, akkor már 2 perc torlódásra kell számítani, és ugyanúgy 2 percre kell számítani a Dorozsmai úton, hogyha Szeged belváros felé közlekedsz. A többi útvonalon egyelőre szabad és jól járható, jól autózható. Vigyázzon mindenki magára, jó közlekedést, ha van valami információ, de 0-32-99-88-88.
10: Támogatta a fedax.hu az emelő hátfalak szakértője.
8: Jön az osztrák férfi.
9: Nagyon kevés, nagyobb rajongója volt nálam pár évben. Páros Stellára érkezik a Graham Candyvel, ez lesz a The Sun Electro Swing Boogie, így reggel.
8: Csapassátok.
9: 6:30 perckor. Jó reggelt, ez a Mega.

0: Bam!
1: Ott a vége. 6.35 van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki ilyenkor már minket hallgat.
2: Például a vásárhelyieknek.
1: De a vásárhelyieknek is szavaztak.
2: Azon például, hogyha Szeged felé autóztok, akkor jó utat.
1: Így van, ott figyeljetek, mert reggelente szokott lenni ilyen Trafipax jellegű dolog, de nagyon egyszerű egyébként, én azt szoktam csinálni, ez egy ilyen, nem tudom, hogy ki nem mennyire csinálja ezt a trükköt, ugye van rá egy trükköm, hogy, hogy azt csinálom, hogy annyival megyek, amennyivel lehet.
2: Igen,
1: és, akkor és akkor mindegy, hogy mennyi Trafipaxon kint, mert akkor az úgy tök oké. Okay.
2: Ugye ugyan ezen gondolkoztam, és mert hogy mi ezt egyébként egymás között azért rendszeresen megbeszéljük, amikor jön egy SMS valami Trafiról, hogy kirakja be az RDS-re, ugye az autórádióról, hogyha valaki nem tudna, mi ez az RDS, az autórádió, tehát azon megy egy üzenet, és akkor az ott különböző információkat küldünk ki. És hogy azt én írom itt be, meg stb., hogy azt minek rakjam ki? Hát mennyi normálisan, nem?
1: Hát igen, ez egyébként ez egy érdekes történet, ez a hol mérnek. Hát annyival mész, amennyivel lehet, akkor nem fognak lefényképezni.
2: Hát de nézd, ez egyszerű. Én azt utálom, hogy megyek az autópályán, és tudod, hogy eleve autópályán egy kicsit azért megengedőbb vagy saját magaddal, ilyen 130 és 135 között. Tehát, hogy azért csak ne 130, tehát ez és a többi. És próbálnál megelőzni valakit, aki elkezd gyorsítani, és ezért föl kell gyorsítani, hogy 140-150 megelőz, de utána a paraszt visszalassít. Szóval ez, hogy ez a, amikor egyszerűen pont annyival megy kevesebb, vagy többe, kevesebben, hogy neked az rossz legyen, de előzni már nem tudod, de utána visszaelőzöd, akkor visszalassít. Vagy amikor tök szabályosan mész, és toll le. Mondjuk az országúton. És toll le. De hát hova tolsz? Tehát így is 95-tel megyek, érted? Tehát, hogy mi oké, én értem, hogy te sietsz, de hogy biztos, hogy ennyire? Tehát, hogy a szemben jövő traktor az nem fogja megzavarni a testedet, amikor átmegy rajta. Szóval érted, hogy egy ilyen izéket, ezeket én sose fogom megérteni.
1: Nekem ugyanez, rakparton 43-mal megy. Tehát ez pont annyi, hogy addig nem tud megelőzni, van, mert ha már átmész, akkor már az 50 valami, nem tudom. De közben nem akarsz 43-mal menni a rakparton, mert 50-nél meg lehet, és ott meg lehet is haladni, hogyha éppen nem reggel akarsz bejutni valahova. Hogy így mondjuk napközben tudsz menni, és akkor 43-mal, vagy 42,5-le, vagy 45-tel ottan
2: szökjörek. Pont egy kicsivel lassabb.
1: Pont egy kicsivel lassabb. Akkor picit nyomj, és akkor, ha már 47,5-le mész, akkor majd kb. Picit lendületesebbek vagyunk. Nem kell ott 50-nál sem menni, hogyha te nem szeretsz annyival menni, akkor mennyi.
2: De ugye ez engem kicsinál, amikor tényleg országúton 87.
1: Hát de ne, inkább 85, az
2: 85,
1: jobb.
2: Hogy
1: de én még lassabb egy kicsivel.
2: De 90-nél lehet, szóval, hogy most már van az a legtöbb autóban tempomat, hogy próbáld ki, hogy amikor mondjuk a GPS 90-et mutat, akkor arra beállítod, és tök jól fog működni. Tehát, hogy ez ebben semmi ízé nincsen. Na mindegy, úgyhogy ennyi. Szóval a Trafiboxot továbbra se fogjuk kiírni. Szaladjál csak bele, hogyha hülye vagy.
1: Igen, vigyázni kell ezekkel. Inkább jobb, hogy az ember figyeli ezeket a dolgokat.
2: Hogyha szemfüles.
1: Hogyha lát, jó
2: hogyha
1: lát.
2: Hogyha lát, hogy a szemfüles, akkor ezek vannak. Mert, hogy nem tudom, hogy tudtad-e.
1: Nincs oda összekötés.
2: Nem, figyelj, de tényleg szemfülesnek kell lenni. Nagyon tetszik, hogy ugye majd 8 óra után érkezik a vendégünk, mert a látás hónapja van, és erről fogunk egy kicsit beszélgetni. És elkezdtem, hogy nézegetni, hogy hát van legtávolabbra Guinness rekord, hivatalos Guinness rekord. Igen. Van férfi és női kategória benne. Legtávolabbra kidüllesztető szemgolyó.
1: Atya Isten, azt hittem a legmesszebb látás.
2: Nem, az is van, mindjárt mondom. A férfi brazil úriember és 18,2 mm-re képes kidüllesztani a szemgolyóit.
1: Majd 2 cm-re.
2: A szemüregéből, így van.
1: Hú, de ez valami betegség, nem?
2: Valószínűleg annyi, hogy jobban be tudja feszíteni tudatosan a látóidegeit. Hát, ha most valaki nézi a webkamerát, megéri, mert ilyen rondának...
1: Ez a legrosszabb, amikor...
2: Régóta ismerem a gedzőt, de ilyen rondának rég láttam.
1: Hogy ilyen, amikor valamiről ilyenről beszélnek, hogy nem tudod megnyalni az órodat, és erről beszélek, és már azt látod a háttérben.
2: Igen, valamelyik próbálja
1: megcsinálni.
2: Annyi, hogy szerintem annyi, hogy sokkal jobban tudja tudatosan megfeszíteni a szem idegeit, tehát vagy a szemizmait. Valószínűleg erről van szó. A női világrekord az csak 12 mm. Ha, lol.
1: Nő. Na és akkor messzire látás az mi?
2: Messzire látás, kérlek szépen, van egy ember, aki az átlagos, a normál látásnak a 20-szorosát képes. Tehát 1,6 kilométerről képes volt szabad szemmel beazonosítani embereket.

0: Ez egy német, egy nyugat-német fogorús nő volt, Veronika Singer.
1: De ha még talán azt is megmondta, hogy fogában van tömés, akkor főt az verem magam. Azt azért már nem hiszem el.
0: Na jó,
1: ott valami sumák volt.
0: Akkor nem tudtad szerintem, hogy én erre is tudok valamit mondani, hogy a melyik fogában volt tömés, mert hogy kérlek szépen, vannak olyan műtétek, hogy egy vak embernek a szemébe, egy megvakott ember szemébe a saját fogát ültetik, és azon keresztül lát. Ez egy teljesen valós dolog. Ez annyi, hogy akik szaruhártya vakságban szenvednek, annak kihúzzák például szemfogát, téglalap alakúra lecsiszolják.
1: De tetszik a szemfog. Azt nem látom,
0: az hogy igen. Hogy erre az összefüggés egyébként nem voltam felkészülve, de igen, egyébként kihúzzák a szemfogát, téglalap alakúra csiszolják, fúrnak bele egy lyukat, és ilyen apró ilyen műanyag optikai lencsét illesznek a lukban, és akkor azon keresztül születik meg a fókusz, meg a látás. Annyi, hogy először ezt a fogat egyébként 3 napra a páciensnek az arc bőrébe ültetik, hogy ilyen élő szövet, meg vérellátással levő szövetek vegyék körül ezt a fogat, és utána ültetik be egyébként, és van olyan, aki 27 évvel a műtét után is látott, sőt 94%-a a betegeknek még mindig lát ezzel. Úgyhogy van mindenféle csoda. Erről már egyébként régebben hallottam, és nagyon bizarnak tűnt, így utána olvasva is bizarnak tűnik.
1: Igen, ez van ezzel kapcsolatban az a klasszikus vicc, már viccekről is beszélgettünk ma reggel, hogy levágta a körfürdész az embernek a készfejét, és aztán egy tehénnek a tőgyét rakták oda, teljesen jól tud vele fogni, és még naponta 5 liter tejet is ad. Szóval, hogy ez a világ hülyesége, de jó, hát hogyha működik, akkor működik. Én jövő héten megyek, már csak most szólok felkészítésképpen mindenkit. Hétfőn megyek egy mély fogkő eltávolításra. Az egy nagyon jó dolog, lehet, hogy majd erről beszélünk, ha majd tudok majd ezután majd beszélni. Ez egy másfél órán keresztül gyepálják a számba az összes létező fogamat, és mindenhova áthelyezik őket. Remélem a szemfogamat nem rakják a szemembe. Szóval, hogy ott majd kedden reggel, hogyha így fog beszélni, akkor ne lepődjetek
0: meg. Ezt Mike Tyson is megcsinálja neked, és sokkal jobban fizet.
1: Nem tudom, hogy a fogkövet, drágább. A fogkövet, szerintem ő drágábban dolgozik.
0: Nem, hát mind a ketten kaptok ott pénzt. Az egyik oldalra áthelyezi a másik oldalra, szerintem szívesen megcsinálja. De Szegeden is tudok ilyen embereket.
1: Akik megoldják. De nekem csak a fogkövet kéne leszedni alulról. Az nem baj.
0: Szerintem le tudja.
1: Hát jó, de ő úgy csinálja, hogy ki is veszi a fogaimat, és utána rakja vissza.
0: Nem, hát kiveszi, leszedi a fogad, és utána visszarakja.
1: Azért mondom, hogy lehet, hogy egyen nehezebb egy kicsit. Jön Szöller itt a 88-ban. Jó reggelt!

0: Új, ez jó volt. 37 fan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez az őrület reggel.
1: Ez a mega.
0: Bizony. Na nézzünk egy-két cikket a online lapokból Szegeden. Parancsolj!
1: Turbókukacokkal kísérleteznek Szegeden.
0: Várjál, lejjebb fakítom, azt nem értettem. Turbókukacokkal
1: kísérleteznek Szegeden. Több csibe és tojás lehet belőle. Ez a Szegeden.hu írta meg.
0: Kevesebb gombát a szerkesztőségbe?
1: Évekig, évekig kísérleteztem Szegeden turbókukacsal. Bevallom őszintén, hogy alattam sikerült. Sikereket. Volt, ami nem sikerült, de az csak az alkohol miatt volt. Volt, ami nem sikerült, az pedig ugye az a fajta sán volt, ami hát sajnos más nem érintett meg. Csak én hittem, hogy van 4-5 dízel után, ami sör és kóla. Szóval ezzel nem vagytok egyedül, tehát azt hiszitek, hogy most ez egy újdonság, akkor nem, ezen már túl vagyunk. Az egyetemi évek, sőt, amikor egyetemi klubba dolgoztam, ez már nem volt. Jó, Szeged.hu írt.
0: Van az úgy néha. Oké, Szeged.hu, szépen indul a szegedi komoly zenei koncertévad a Nagyszínházban. Erről a cikket. Milyen szerzemények hangoztak el. Fú, de magyartalan volt ez, nem mindegy. Szóval, hogy is nézett ki ez a nyitány, arról lehet a szeged.hu-n egy cikket olvasni. Kedves egészségetekre, jó szórakozást!
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.
0: Jön a férfi, aki volt már Szegeden, kérem szépen.
1: Humán.
0: És hát azért mondtam, hogy ember. És bárhonnan észre lehet venni. Nem azért, mert nagy darab, hanem...
1: De azért, mert rohadt nagy darab.
0: De nagy darab. Rag & Bone Man.

0: Ez volt a Stereo Love itt a 88-ban. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Edvard Maját és Vika Zsigulinát hallottuk, vagy nem tudom, hogy kell ejteni.
1: Turbó kukacok.
0: Jó. Kicsit beragadt.
1: Erről beszélgettünk. Turbókukacokkal kísérleteznek Szegeden, és utána arról beszélgettünk, hogy mi is kísérleteztünk már turbókukacokkal Szegeden egy 15 éve.
0: És megy.
1: És ment, igen. Tehát, hogy azok a kísérletek, azok működtek, igen.
0: Tökéletesen tudtuk hozni, hogyha úgy van.
1: Egyébként okay. Eszembe jutott, hogy a szirtisas...
0: Na, ez jutott eszedbe?
1: Igen,
0: most
1: igen. Most
0: így rám néztél, a szirtisas jutott eszedbe?
1: Igen, mert hogy a szirtisasnak egyébként olyan jó szeme, hogy... Egyrészt kettő dupla fókuszpont van benne, tehát hogy tud egy alappanorámát is kifókuszálni magának, és plusz még egy céltárgyat, amire, tehát egy nyúl mondjuk, akkor azt látja, kész, az is fókuszban van helyezve, és plusz még a környezete, a panoráma. És 3-4 kilométerről képes kiszúrni egy mozgó nyulat. Szerintem ilyen logikán elindulva, aki engem megbüntetett köztéri vizelésére, a szirtisas volt.
0: Ha meglátott 3-4, de nem volt 3-4 kilométerre, volt azt
1: tőle? Nem volt 3-4 kilométerre, de fás erdős terület, tehát a Széchenyi téren történt mindez még 2014 májusában. Úgy emlékszem, mint a ma lett volna. Borfesztiválon büntettek meg köztéri vizelésére, és biztos vagyok benne, hogy ez egy szirtisas volt, mert egyszerűen nem, figyelj, körbenéztem. Mai napig emlékszem.
0: Jó, de itt az állapotban körbenézés, azt tudod milyen? Az semmilyen. Az
1: hát ráadásul reggel 5:30 volt májusban. Szerinted mennyire sütött a nap? Hát szerinted? Hát az nem volt nehéz kiszúrni. De amikor körbenéztem, én állítottam, hogy nem láttam
0: hát
1: senkit.
0: Abban az állapotban.
1: Körbenéztem, öcsém velem volt, körbenéztem, és akkor úgy látom, hogy nincs senki. És én egyébként diszkréten, mert elmentem először a WC-hez, és a WC-k zárva voltak hajnalban. Nyilván 5-kor gondolom bezárták meg, ki ez az hülye állat, aki 5-ig van a borfesztiválon tavasszal. Hát én. És akkor öcsémmel mentünk, és beálltam egy fenyő fa alá igazából, vagy egy ilyen bokor alá, nem is tudom, az a nagy bokor ott a Széchenyi téren, és akkor éppen a felénél jártam, amikor két rendőr jött, hogy akkor legyek kedves, ha befejeztem, akkor rakjam már el, és utána mutassak már iratokat. És akkor én azt hittem még, hogy számít bármit, hogy rádiós vagyok.
0: Nem összekeverted a mondatot, és először megmutattad nekik,
1: igen,
0: és utána.
1: Igen. És ugye akkor még rádióztam, ez 14 május, és volt egy ilyen presszkártya, nem tudom, emlékszel, egy ilyen plastikkártya, és valami. Akkor még azt hittem, hogy számít valamit, hogy rádiózok.
0: De,
1: és
0: elkezdtem, az plusz büntetés.
1: De várjál, elővettem a teljes kártyapakkomat, és minden, ami volt benne, de ez a kölcsönző kártyátok, ez a minden, így elkezdtem kidobálni erre a fűre. És a rádiósnál egy kicsit lelassítottam, így majdnem, hogy meg is mutattam neki, és ledobtam, és látszott, hogy abszolút nem érdekli, csak a személyemet várja. Úgyhogy ez, de innen is üzenem a kopszoknak, hogy elévült.
0: Figyelj csak, maradjunk annyiba, hogy ez egy kicsit túl több információ volt, mint amire számítottam még egy 4 perccel ezelőtt.
1: Engem nem visztek vissza!
0: Nagyon szép munka. Mondj inkább egy időjárás, mit szólsz hozzá.
1: 6 fok volt reggel, amikor elindultam, 18 lesz a maximum, közepesen felhős, 1028 HP a légnyomás. Jó reggelt!
0: És még csak csütörtök van.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőségképp.

0: A szegedi drámát és prózát ünnepelték kedden a Bálint Sándor Művelődési Házban. A programon a Szegedi Horizont antológia sorozat 2026-os kötetéből és további Szegedhez kötődő alkotók írásaiból olvastak fel. Kis Ernő a válogatás szerkesztője elmondta, szinte mindegyik kiválasztott irodalmi mű reflektál a mai világunk problémáira is.
1: Végül is 11 szerzőtől hangoztak el művek, természetesen a élen ott voltak az évfordulósok, először is Dugorics András, ezen kívül még két évfordulós vagy jeles klasszikus zenéről emlékeztünk meg a műsor közben, nevezetesen Baka Istvánról és Juhász Gyula a másik ilyen szereplő.
0: Diákok ipari alapanyagokból készült alkotásaiból nyílt kiállítás Szegeden a K9 irodaházban. A Hídon át című tárlaton 17 fiatal munkáit mutatják be, akik a nyáron a Mahart Tiszajakt telephelyén rendezett alkotótáborban dolgoztak. A művészek fémhulladékokat, bontott gépalkatrészeket és építőanyagokat is felhasználtak műveik elkészítéséhez. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A kormányzati kommunikáció szerint az Orbán kormány 2021-ben közbeszerzés nélkül kötött szerződést a volt fejlesztési miniszterhez, Fellegi Tamáshoz köthető céggel. A 4 év alatt csaknem 3 milliárd forintot kifizető megbízás részleteit titkosították. A miniszterelnökség szerint felmerül a gyanú, hogy a nyertest már előre kiválasztották. A teljes iratanyagot átadták a nyomozó hatóságnak. És autista Barbie segítségével mutatja be a lakóotthonok világát egy új kisfilm. Barbara karakterét a Mattel 2026-ban bemutatott autista Barbie babája kelti életre. Az animáció alkalmas arra, hogy összetett, olykor nehéz élethelyzeteket közérthetően és átélhetően mutasson be, hozzájárulva az empátia és a társadalmi megértés erősítéséhez. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Köszönjük szépen az információkat.
4: Köszi.
3: Megnéztük ezt a térképet.
4: Pofán vettem magam a fejhallgatóval.
3: Ugye, mert hülyeskedés mindig. Na kezdve 43-os. Hát akik ott vannak, azoknak kitartást kívánunk, mert hogy így nem nagyon... Tehát akik deszk felől jönnek, vagy Makó felől, vagy teljesen mindegy, város felé érkeznek a 43-oson, ők nagyon sokan vannak, és nagyon szépen átsorognak ott a szőregi bekötőnél, vagy nem tudom, hogy hívjuk
4: így
3: ezt.
4: Így van, egészen az Újszegedi Tökölő utcától majdnem deszk bevezető szakaszáig van torlódás. Már kifelé is azt mondja, 7 perc a várakozás. A Dorozsmai útról befelé is 5 perc körülbelül plusz várakozási időre, vagy ilyen közlekedési időre kell számítani. De ugyan nem jobb a helyzet a Szabadkai úton, ott 3 perc, vagy hát valamivel jobb pont 1 perc. A Belvárosi híd is 3 perc plusz várakozás. A Kávária Sugárút befelé is 4 percnél tart már. Úgyhogy nagyon sok türelmet kívánunk mindenkinek, aki közlekedik és éppen autóban ül.
3: Azt is írják itt nekünk Évi pont, hogy sziasztok srácok, Makai út teljesen be van állva. Az elmúlt perceken meg se indult a sor.
4: Ja, és a budapesti úton is 5 perc a plusz várakozás, ha valaki a Szegedre tartana be. Sok-sok türelmet, kitartást!
3: Azt hittem, hogy mondasz valamit a végén, azért nem indítottam már.
4: Nem.
3: Akkor jól van akkor. Hát jön a Gríz 2000, csak hogy lendületbe kerüljünk még azok is, akik állnak.
4: 7 óra, 1 perc van, vagy 4 perc múlva 7 óra, 5. Jó reggelt mindenkinek!
3: Ez a mega.
2: 8 van, 8. A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készít.

0: David Gett, hát és Alessot hallottuk itt a 88-ban. Szép öreget kívánok mindenkinek. 7:30 múlt 7 óra.
1: Jó reggelt, és közben érkezett még egy információnk. A Sándorfalvi úton a vasúti átjárónál rendőrök irányítják a forgalmat. Valami történt, de ezt még nem látni. Szeged felé így torlódik a kocsisor, a sor vége a pálya lehajtónál van. Mindenki vezessen óvatosan. Barbi írta nekünk, köszönjük szépen. És még Évi írta nekünk, ugye, hogy a Makai út teljesen be van állva, és a Szőregi út is. Ezt megerősíti egyébként a forgalmi térképünk is. Tehát Szőregi úton már jelen pillanatban 9 perc plusz torlódás, plusz várakozást mutat, és nem jobb a helyzet egyébként a város többi útján sem. Az Budapesti út Pest felől, ami érkezik Szegedre, 6 perc, Dorozsmai út 5 perc, és ugyanígy várható torlódás mindenhol gyakorlatilag, ahol szokott lenni, tehát a belvárosi hídtól kezdve az új hídig mindenhol.
0: Oké, aki szeretne 10.000 forint értékű helyben fogyasztásos utalványt nyerni a Klasszik Grill szerb étterem játékában, ez ugye a zene meg a szöveg, akkor küldje el nekünk a szemüveg szót SMS-ben.
1: Így van.
0: Jó, úgyhogy aki szeretne játszani velünk, már most tényleg könnyítettünk a zenéken is, meg már elég az előadót, meg a, vagy a dalszímet,
1: fel kell
0: vagy
1: ismerni.
0: Bármit.
1: Valamit ismer föl belőle, hogyha magyar előadó van, és a szavakat fölismer belőle, már akkor is jó.
0: Az már sokat segít, így
1: jó, 0-32-99-88-88, még egyszer
0: küldjük illetve, el. Illetve, Dániel, neked van még egy, igen, mondd el adásban, hogy...
1: Ja, bocs, mondd el adásban, 2 pont. A zenei teszt kitöltői között kisorsolunk egy páros belépőt a december 10-ei Budapest 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, tehát ezért is megy. A zenei tesztünket a radio88.hu/zene oldalon találjátok meg, töltsétek ki, és segítsetek nekünk, hogy olyan zenét játszunk, amit ti is szerettek. Ez
0: igen,
1: elég fontos.
0: Igen.
1: Mert ez jó lenne, hogy nem csak miattunk hallgatnátok.
0: Igen, miatt. Ez ilyen win-win, mert hogy oké, mi azt gondoljuk, hogy ezt szeretitek, aztán lehet, hogy nem.
1: Nem, meg nagyon nehéz lehet kiszámolni azt, hogy addig ide kapcsoltok, amíg mi beszélünk, és elkapcsoltok a zene alatt. Ez hülyeség. Akkor csináljuk úgy, hogy olyat játszunk, ami nektek jó, és akkor nem kell elkapcsolni a zene alatt se, hanem minket hallgathatok akkor.
0: Igen, vagy csak a zenéket hallgatjátok meg, és akkor kapcsoltok el, mikor mi beszélünk.
1: Na jó, van.
0: És ez vonatkozik a vásárhelyiekre is természetesen.
1: És természetesen nekik is. Tehát vásárhelyre is nyugodtan lehet írni SMS 0-32-99-88-88.
0: Oké, na még időjárás lesz a vége, úgyse úszod meg.
1: És mondtuk egyébként, bocsánat, elmondtad, hogy mit lehet nyerni a zene meg a szöveggel?
0: Igen.
1: Akkor jó.
0: Időjárást mondjál egyszer.
1: 6 fok volt, amikor elindultam, lehet, hogy most már van 7, és nem tudom, mert egy szobában állok. 18 fok lesz a maximum, közepesen felhős, 1028 HP a légnyomásra kell számítani.
0: 7 óra, 10.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.
0: Bajnex és a Slap.
1: Kedvelem egyébként, nagy bogival kiegészülve érkezik. Ők nem hisznek.

0: Nem hiszek, szólt a dal.
1: Én se.
0: Én egy kicsit.
1: Jó reggelt, ez a Mega.
0: Így van.
1: No, küldjétek nekünk SMS-ben a szemüveg szót 0-32-99-88-88, hogyha szeretnétek nyerni a Classic Grill szervéterembe egy 10.000 forintos helyben fogyasztási meghívást, utalványt, papírost. Na, ez kell elküldeni.
0: A papírost mindenképpen nem ok nélkül, a szemüveg a szó, amit ma el kell küldeni, hiszen október a látás hónapja, 8 óra után pedig arra fogunk beszélgetni, hogy miért nem látom én a Danit élesen.
1: Azért, mert egyébként nem vagy már mai csirke.
0: Vagy nem voltam.
1: Már mai szirtisas, hogy ilyen jól lássál.
0: Ez már mindjárt jobban tetszett, köszönöm, nagyon kedves.
1: Mert el kéne menni szemvizsgálatra, de ez nagyon egyszerű egyébként, amit csinálnod kéne. Elmész szemvizsgálatra, ott megmondják, hogy mi kell a szemedre, és ők megcsinálják. Nagyon durva.
0: Tényleg
1: ennyi az egész. Aha, én is csináltattam már, és egyébként nagyon, nagyon jó, mert én azt hittem nagyon sokáig, hogy jól látok. Ez igen. Akkor derült ki, hogy nem.
0: Majd amikor bementél gumijavítóba és gumijatúrót kértél, akkor igen. Szembesültél vele, hogy ez így nem jó.
1: Na szóval, nem. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy jól látok, mert az agyad egyébként képes veled elhitetni, hogy nincs baj a látásoddal. Ez tök érdekes. És amikor innen kirúgtak még 2015-ben, már hogy a rádióból, akkor én elmentem dolgozni a színházba. És ismertem már színházi embereket, és világosítónak vettek föl, nulla tapasztalata. Mi van?
0: Semmi, igen.
1: Nulla tapasztalata, és akkor próbáltak így betanulni pultozni, ez azt jelenti, hogy te ülsz az irányító, a szabályzó mögött, és akkor te csinálod az előadás fényeit. Ez a nagyon laikusoknak mondom, ezt egy ember csinálja egyébként, nem most viccek kijött, egy ember ül, és mindig, amikor az adott jelváltás érkezik, amikor változnia kell a képnek, amit néz az ember, akkor egy ember váltja el, ő adja neki a tempóját, stb. És én beültem, és mondta, az volt ott fölírva nekem a számítógépben, hogy sötét, tehát ez azt jelenti, hogy minden sötét, elviszem a nézőt, minden sötét, a színpad is teljes blackout, és amikor meglátom a szereplőt, hogy bebotorkál, tehát ugye ez valamennyit látsz belőle, mert fehér üzében van, egy minimális reflexe van, akkor kell a jelet váltani. És ültem, és támadtam a kollégám, aki betanította az adott darabot, hogy mit csinálok? Hát mondom, mi az, hogy mit csinálok? Hát benn van már rég, hát toljad már, hát benn van már. És ugye vaksötétbe bejött a szereplő, és a darab se kezdődött el, mert teljesen vaksötétbe jött be, én pedig nem toltam be a jelet, mert nem láttam, hogy bejött. Úgy, na itt tudtam, hogy el kell mennem személyzetre, és akkor elmentem, és ekkor csináltattam meg az első szemüvegemet távolra, kérlek szépen minuszos, ráadásul kiderült, hogy a bal szemem az ugye cilinderes, tehát hogy ilyen másfajta mínusz, nem olyan, amelyik így...
0: Kalapot leveszi?
1: Az. A bal szemem nem az, amelyik végig sétál egy kis bárpulton, és akkor leszedél egy kis cilinderét, és akkor hello, Dolly. Nem az. Teljesen másfajta dolog ez a cilinder. Úgyhogy én így mentem el. Nagyon jó dolog ám látni. Tehát, hogy néha, amikor így fölveszem a szemüvegem, mert nem szeretem non-stopot, de bevallom, hogy zavar a fejemen, tehát hogy biztos ezt is meg lehet szokni. Amikor éppen hordom, akkor viszont baromi jó, mert tudok olvasni például, és ez remek.
0: És mondjuk kontaktlencsével nem gondolkodtál?
1: Nem.
0: Ez mindig idegesít. Mindig én nem, tudom, most az a bajom, hogy én azt...
1: Berakosgatni meg, kivenni meg, anyjuk. Ez...
0: Hát én egyszer raknám be, az jó van. Vagy kivenni, hagyjad már, jó lesz
1: az. Mint az a nő, aki nem tudta, hogy ez kivételes.
0: Igen.
1: És 27 darab kontaktlencsét szedtek ki a szeméből egy műtéttel. Mert mindig csak rápakolt a következőt, és az előző 27 már így össze volt állva fönt a szemébe, és úgy kellett kikapni onnan. Tehát azért mondom, hogy vannak ilyenek is.
0: Az kemény. Na jó, úgyhogy, de majd megkérdezzük nyilván a vendégünket, hogy ez még most is úgy van-e, hogy így takarja le az egyik szemét, és akkor olvassa föl, merre van a jobbra-balra, egyenesen föl a A betű, hármas lefelé, és a többi.
1: Egy dolgot még el kell áruljak.
0: Na.
1: Nem, csak hogy a vendégünk, hogy ez a látáshúznapja, ez egy magyar dolog, hogy októberben van, mert máshol van. Tehát mi ezt eldöntöttük, hogy októberben
0: hát,
1: lesz.
0: Most látunk ilyenkor.
1: És nálunk rosszabbul. Októberben van.
0: Rosszabbul látunk
1: ez ilyenkor. Ez is egy magyar dolog.
0: Na, hogy állunk a Makai úton?
1: Azt ne tudd meg.
0: A jobb asszal nem tudom.
1: Kérlek szépen, nézem, a Makai út és a Szőlegi úton, aki jön a város felé, körülbelül 10 percnyi torlódása számít, csak minimum. Tehát ez a plusz 10 perc az alapbejutási időn felül. Ugyanez, majdnem, hogy ugyanez várható az Ötös úton, a Budapesti úton, befelé a város felé, az Algyi úton 6 perc a várakozási idő, a Dorosmai úton 5, a Szőlegi úton ugyanúgy 5, ahogy a Dorosmai úton és a Belvárosi hídon is már 5 perc, és természetesen torlódás van a Temesvári körúton, az Újhídra felvezető szakaszon is, az Újszegedi oldalon, úgyhogy hát kitartás kívánunk mindenkinek, és sok türelmet a mai naphoz.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a

0: We Don't Speak Americano, mondták Jolanda Bikul és barátai show. Na kérem szépen, közben, hogyha nem lett volna elég ez a ma reggeli közlekedés, akkor történt a Sándorfalvi vasúti átjárónál egy baleset.
1: Úgyhogy a Sándorfalvi út gyakorlatilag elesett, teljesen be van állva, elképesztő dugó van, úgyhogy ha tehetitek, akkor kerüljétek ki valahogy. Minden információt válunk, 06 32 99 88 88. 6 fok volt, amikor elindultam, 18 a maximum, közepesen felhős, 1028 HPA. Tessék!
2: Támogatta a Gyomád Rüdi német nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül,
3: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Az Ágyfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ágyfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: FedEx Kft.
9: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. FedEx Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
10: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
11: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
12: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
13: A BPS teljes kivehető fogsor egyénre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalápfogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0623330313.
12: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrás vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
13: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
14: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással vágyjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
15: Születésnap, névnap,
16: host a stűszivodászba.
15: Ballagás, diplomaosztó,
16: host a stűszivodászba bármilyen családi vagy céges rendezvényet. Stűszivodász étterem a Maros utca 37-ben.
17: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 23 darab helyreállításra szoruló lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 19-20-21-én van lehetőség. A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható 2026. október 22. napján 8 órától, 2026. október 30. napján 12 óráig az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, vagy elektronikusan a www.ikvbolt.hu weboldalon. Benyújtási határidő 2026. november 4-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT. A szegediekért vagyunk.
18: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
19: Még nincs vége a fesztiválnak! A Campus Oktoberfest október 18-ig vár finom falatokkal, bajor hangulattal, akciókkal és igazi sörfesztiválos életérzéssel. Október 16-án pénteken 17 órától pedig élőben zenél nálunk
20: a Bajor Bőrnadrágos Banda Sramli Zenekar.
19: Hozd a barátokat, kocincsatok egyet, és élvezzétek velünk a hamisítatlan Bajor hangulatot. Kapusz Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Október 18-ig tart a fesztivál. Ne maradj le róla!
9: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
8: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
9: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
20: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
21: Építkezik? Felújít? A Horvát Szekker segít? Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
22: Ez reklám volt.
23: Hamisok mánnyal akart átjutni egy nő a röszkei határon. A rendőrök az ellenőrzéskor megállapították, hogy az átadott német tartózkodási engedély nem eredeti. A nő közokirat hamisítás miatt felelhet, akár 3 évet is kaphat. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e. A Tisza törvényjavaslatát az országgyűlés keddi ülésén minden ellenzéki frakció támogatta. A KDNP és a Mi Hazánk szerint a javaslat méltó a keresztény hagyományokhoz, a Tisza képviselője szerint pedig a karácsonyi munkaszünet közös érték. És lábra állt Leó pápa, de még kórházban kell maradnia. Az egyházfűt kezelő orvoscsoport szerint problémamentes a műtét utáni helyzet. A Szentatya elkezdte a légzési gyógytornát és újrakezdte a rendszeres táplálkozást. A katolikus egyházfűn kedden hajtottak végre műtétet, amelynek során rosszindulatú daganatot távolítottak el a jobb tüdejéből. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Közlekedjünk egyet, jól?
1: Mindenki... Ennek őszinte részültem, aki most az úton van, és éppen próbál bejutni Szegedre, borzalmas lehet. Tehát, hogy a Szőregi út, Makai út, az konkrétan már több mint 10 perc várakozás. A Sándorfalvi úton, ugye ott történt egy baleset a vasúti átjárónál, ott is jelentős torlódásra és dugóra kell számítani. Ott már plusz 14 percet ír a gép, hogy a bejutásra. És abszolút ehhez képest a Kávária sugárút, a Dorozsmai út,
0: közönséges kofalájú,
1: meg a belváros híd, meg ilyenek, az közönséges kofalárma, az csak 5-6 perc, a Szobotki út is jó 9 percnél tart már, tehát mindenhol jelentős a forgalom, jelentősek a torlódások.
0: Nagyon szép munka. Na nézzük a Tempotaxi munkatársaim, itt láttak, itt van velünk Marcsa vonalban. Halló, jó reggelt!
24: Jó reggelt, sziasztok! Tömegesen közelítenek a járművek a város felé a bevezető utakon, leginkább a budapesti Aljai úton, valamint a Kávári és a Petőfi Sándor sugár úton, harmadik körúton is sok az autó, telítettek a forgalmi sávok a Kossuth-Lajos sugár úton, Lámpást körforgalomnál torlódás alakult ki. Belvárosban is nagy a forgalom, főleg a Tisza-Lajos körúton az Annak út és Klinikát között. Deszkés főleg felől érkező, egyébként is erős forgalmat a Hősök terén a Szerb utcai körforgalomtól Deszk irányába, az útburkolatjavítás is nehezíti. Ugyanez a helyzet az Algyői úton, a Sávbenzék út és a Körtöltés közötti szakaszon. A reggeli csúcsforgalom után a közlekedést félpályás útvár mellett jelzőrök irányítják. A belvárosi hídon és a környező kis utcákban is torlódnak a járművek, átkelésre inkább a Bertalan hidat ajánlom. A Sándorfalvi úton baleset történt a vasúti átjárónál, aki tudja, kerülje el azt a helyszínt, de itt azért jeleznem kell azt is, hogy az M43 autópálya le- és felhajtója ellenben újra használható. Balesetmentesi utat kívánok az Tempotaxi munkatársai nevében.
0: Köszönjük szépen az információkat.
1: Köszönjük szépen.
0: Akkor még most jöhet a szemüveg szó SMS-ben.
1: 0-32-99-88-88, hogyha valaki szeretne velünk játszani a 10.000 forintos Classic Grill szerb étterem játékában.
0: Oh, Midnight Sky, mondja Miley Cyrus.

0: Hát McLamorék azért tudják, hogy ezt hogy kell csinálni még mindig.
1: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk
0: Tamás, ha minden jól megy, hello, itt vagy még?
2: Itt vagyok, jó reggelt.
0: Jó reggelt. Hello, szervusz. No, kérem szépen, zene meg a szövegjáték. Nagyon egyszerű lesz a dolog. Vagy a zenét, vagy a szöveget fogod választani. Melyiket választod?
2: A szöveget választom. A
0: szöveget választanád. 3 perc, 35 másodperc az a csodálatos nóta.
3: Honnan dal, játszok le a 10 bármi, másodpercet?
0: Honnan legyen indítva?
2: Kiváló, legyen 1-13.
0: 1-13. Azt a mindent.
3: Még nézem Kecó szemét, hogy jó döntés.
2: Azért, egy nagy szünet van éppen.
0: Nem, ez teljesen jó. Mászik teljesen jó. Van benne egyébként egy baromi hosszú olyan rész, ahol nincsen szöveg. Na figyelj, ez a szöveg azt mondja, hogy...
4: Itt egy szép nagy bazár, 100 múzeummal felér. Jó, valóban nem kulturál, de jól jár ki egyszer betér.
0: Na!
2: Csodálatos.
3: Annyit tudok segíteni, hogy magyar dalról van szó.
0: Így van, és egy férfi neki.
2: Magyarus.
0: És nagy segítség volt ez.
2: Nagyon ilyen bombongyanús.
3: Na, egyik fele megvan. Jó.
0: És? Ennyi.
2: Akkor az egyik felén meg is állnék.
0: Így van, bombon, ez a jó bombon volt, kérek szépen, és akkor jó szólnak, itt hallottuk, itt már, és mutatom az egész, hogy néz ki, ahogy van. Na, itt a bazár és egyébek, mert azt mondja, hogy...
3: Na, meg lesz?
0: Meg innen, az, hogy...
3: Viva España!
0: Viva España!
2: Viva España!
3: Azt, hogy Spanyolországban hogy kerül a bazár, meg ilyenek, azt nem tudjuk a mai napig.
0: Hát szólnak egyszer ott volt, hát most.
3: De...
2: Isztambuli latin bazár.
3: Azért, igen.
0: Lehet simán, oké.
3: Gratulálunk! A Classic Grill szerbétterem 10.000 forintos helyben fogyasztását nyerted. Nem soká elmondom, hogy jussz hozzá, kérek, maradj vonalban.
0: Lena Ted.
2: Nem teszem.
0: Oké.
5: Támogatta a Classic Grill szerbétterem Szeged első paráskonyhája.
0: Gyors közlekedés, hát nem állunk jól.
3: Sándorfalvi úton elképesztő dugó.

0: Van. A vasúti átjáróban történt egy baleset, 14 perc plusz várakozásra kell számítani, elképesztő torlódás van, és ugyanez igaz a külső körúton, a Rókusi körútra. Ugye hát ez azért összefügg, tehát hogy aki be akar jutni a városba, az arról tud, ott is van. Kissé most már 20 perces torlódást ír a Röszkei autópálya autóátkelőnél is egyébként.
1: És akkor tudunk mondani egyet a Makkai úton, akik jönnek befelé, ők ott a Dohányboltnál, a Margit utcára rá tudnak kanyarodni, és akkor talán ott egy ilyen egérút vagyon. Addig, amíg mindenki fel nem fedezi, mert akkor ott is sokan lesznek majd.
0: 9 perc plusz torlódásra lehet számítani a Kávária sugárúton, 8 az Ötös főúton, a Dorosmai úton befelé pedig körülbelül 7 percre. Hát, kitartás mindenkinek.
1: Ügyesen, okosan.
2: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Kájgóikat hallottuk itt a 88-ban, szép öreget kívánunk mindenkinek, 3-4-80 kereken.
1: Ez a mega.
0: Úgy bizony, és a látás hónapja van, úgyhogy szemekről beszélgetünk itt már félig meddig. Dániel a szemfogbeültetést, a szembe nevezeti produkciót már itt meg elmondta nekünk.
1: Egyébként tényleg van ilyen, szóval a szemfogat ültetnek be. Egyébként látásra képes embereknek, akik valamiért megvakultak, és akkor annyi, hogy ebbe egy kis csiszolt műanyag, ilyen kis lencsét raknak, és azon keresztül lehetséges a látás, és valaki 27 éve él így, és 27 éve lát, szóval ez egy egyébként, ha nem is rutin műtét, de egy elterjedtebb módja ennek a fajta látássérülésnek a.
0: Nem gondoltam volna, hogy nem ok nélkül hívják a szemfognak, de
1: baleset történt még egy a Dorozsmai úti vasúti átjáróban is.
0: Na,
1: a
0: Szegedet
1: tartókat érinti, ezt Atesz írta nekünk, köszönjük szépen, már így is eseménytelen volt a reggel, és ugyanezt írták nekünk még egyszer, hogy baleset a Dorozsmai úton, és ugyanez igaz egyébként a Sándorfalvi úti vasúti átjáróra is, ott is baleset volt, úgyhogy elképesztő torlódások és dugók vannak a városban, sok-sok türelmet, kitartást kívánunk az éppen munkába vagy iskolába igyekvőknek.
0: Akik 8-ra indultak, azok már most így nem is nagyon tudunk ezzel mit mondani ezzel kapcsolatban, jó?
1: Hát így.
0: A lényeg, hogy vendégünk érkezik majd 8 óra után, és vele fogunk a szemekről, mennyire vagyunk. Ugye itt már azért föltűnt szerintem sokaknak, akik rendszeresen hallgatnak minket, hogy így ilyen szűrővizsgálatok és egyéb ilyen izgalmak miatt egy picit így próbálunk edukálni embereket, legalábbis akik minket hallgatnak, afelé, hogy így azért nem árt, hogyha mondjuk, például mondjuk, hogyha vezet valaki Szegeden és környékén, hogy lássa is, hogy mit csinál, vagy megmondja ugye a rendőrnek, hogy én nem láttam ezt a 100-as táblát, vagy 90-eset, vagy 60-asat, vagy bármi.
1: És a rendőr azt fogja mondani, hogy mindegy, mert a kamera látta, hogy nem látta.
0: Így van.
1: És akkor így megyünk tovább.
0: Így van, mindjárt beljebb vagyunk egy kicsit. Jön a dél.
1: Water Under the Bridge. Egyébként az Under the Bridge az jó zene, csak az Red Hot Chili Peppers.
0: Igen.
1: Jó reggelt, ez a mega.

0: Mi? Ő volt Adél itt a 88-ban. Hát, 8 perccel, 8 perc múlva lesz 8 óra. Mondjuk azt még, mondjuk van és egy fél hozzá, de...
1: Ha te most Sándor falva felől próbálsz beérkezni, akkor valószínűleg már harmadjára hallott, hogy időjárás mondok. 6 fok, 18 lesz a maximum, közepesen felhős, 1028 a HP-ja. Kitartás mindenkinek a mai naphoz.
0: Hasznos infók jönnek, jó reggelt!
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Sötétben tapogatózol az utakon?
3: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
5: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál. Nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a szegedi Osram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
6: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
7: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Ficko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatás, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
10: Retina fotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
11: Citroen családi hét a szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged, Kávária Sugárút 83-85.
12: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
13: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
14: Diego Szeged, Vásárhelyi Pál utca 3-5, telefon 62-422-448.
15: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
2: Ez reklám volt!
16: Karácsonyra gyűjt csokit a Szegedi Karitáció Alapítvány. Az ország minden részéből várják a felajánlást a beteg gyerekeknek. A bohóc doktorok bontatlan, elsősorban táblás csokoládét várnak, amik a szavatosságukat az átadás után még legalább 3 hónapig megőrzik. A csokik mellé szívesen fogadnak gyermekrajzokat, kedves üzeneteket és karácsonyi jó kívánságokat is egészen december 18-áig. Gera Anikó Mónika az alapítvány kampány programkoordinátora hozzátette, azoknak a jelentkezését is várják, akik gyűjtőpontként csatlakoznának a csoki gyűjtéshez.
4: Ez a hagyományos karácsonyi csoki gyűjtésnek a célja mindig ugyanaz, örömet szeretnénk szerezni azoknak a gyerekeknek, akik kórházba kerülnek karácsony alkalmával, hiszen karácsony előtt a bohóc doktoraink már személyesen jutatják el ezeket az édességeket a kórházakba, rendelő intézetekbe, vagy olyan intézetekbe, ahol gyerekek tanulnak, vagy laknak éppen.
16: Homokzátonyok a Maroson pár méteresre keskenyedett a folyó Makónál. Október 8-án Apátfalvánál mínusz 148, Makónál mínusz 146 cm-t mértek. A homokpadokkal tarkított mederről drónvideót is közzétett a Délalföld meteorológia. Azóta a csapadék hatására emelkedett a vízszint, de még így is rendkívül alacsony a vízállás. Mintegy 6 milliárd forint jut gyermekvédelemre. Az új kormányhatározat szerint már a még be nem nyújtott jövő évi költségvetésből is kiutaltak 3,5 milliárd forintot. Az egészségügynek 600 millió forint jut. És Sean Combs fejsérülést szerzett a börtönben, kórházba került. A rapper sérülése nem életveszélyes, az oka viszont egyelőre nem ismert. PDD nemrég kivételezett börtönbeli bánásmódja miatt került a hírekbe. Tiltott módon becsempészett mobiltelefonokhoz is hozzáfért, hétvégenként pedig alkoholhoz is hozzájutott. A rendbontó magatartás miatt később szabadulhat. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen! Hát nem tudunk újat mondani így közlekedés ügyben, az biztos, hogy a szeméttelepig áll a sorra, azt írják itt nekünk a Sándorfalvi úti baleset miatt, úgyhogy hát kitartás.
1: Ha valaki most ült volna autóban, annak azért elmondom, hogy aki Sándorfalva felől jön, annak 14 plusz perc várakozásra kell számítani, a Belvárosi híd 11 perc, és jobb a helyzet valamivel, de nem sokkal, hogyha az 5-ös út felől jössz, ott 8 perc várakozásra kell számítani, Dorozsmai úton 6 perc, és akkor... Hát a Kávária sugárúton pedig 5 perc, tehát valamennyire mérséklődik a város forgalma, de ahol balesetek vannak, mint például a Dorozsmai úton és a Sándorfalvi úton, ott sajnos a torlódás igen jelentős.
0: Kitartás, ügyesen, okosan!
17: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Na kérem szépen, megérkezett vendégünk, ugye vele csapatjuk itt a dolgokat, szemekről, és készült nekünk egy kifejezetten jó hanggal.
1: Mert a látás hónapja van, erről fogunk beszélgetni nem soká, egy perc múlva 8 óra, jó reggelt mindenkinek, ez a Mega.

0: Szeged.
1: Ez új. Lengyel Johanna vagyok.
2: Lengyel Johanna.
1: Egyenes az út.

0: Egyenes az út, mondta nekünk Lengyel Joanna. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Barátainak csak jó hír, jó reggelt, ez a mega.
0: Hello.
1: Na, és látás hónapja van.
0: Így van, látás hónapja van. Prágai András, a Prágai Látszerészet és Butik Optik vezetője van itt velünk. Szerbusz.
2: Sziasztok, jó reggelt a kedves hallgatóknak.
1: Optometrista és látszerész mester, hogyha jól tudom.
2: Igen, így van, és remélem egy köszönés után nem Venom fog visszaszólalni. Elnézést a hangszárgyulladás miatt, de igen, vagyok.
1: Hát, mert hogy a hangszárgyulladásra érkeztél, mert hogy énekelte.
2: Hát azt is szoktam.
1: Igen.
2: Néha.
1: De szoktál énekelni. Ha még valakinek nem tudom.
0: Feléptél a Metropolitanba, és valami félre ment.
2: Igen. Megfáztam a gépen.
1: A festményeid még kicsit gyengébbek, de azért az a fresko azért érdemes megnézni a Dómba, az azért csak van közöm hozzá. Mi a különbség a kettő között? Mi a különbség az optometrista és a látszerész között?
2: Hát ez teljesen más. Egy látszerész egy szemüveget készít, az optometrista pedig a látásvizsgálatot meg kontaktlencse illesztést csinál. Ugye ezt a szemüveszéletem egészségtudományi karán lehet tanulni, de az optometrista is más, mint például egy személyszakorvos, sokkal mélyebb, teljesen más. Egy személyszakorvos nyilván ő gyógyít, receptet ír föl, esetleg műtéteket végez, mi pedig csak vizsgálunk.
1: Tehát aki kívülről nézi a szemgolyót, az optometrista, aki kezében is tarthatja ilyen esetenként, nem, az a szemorvos.
2: Igen, akár így is fogalmazhatod.
1: Tehát ő nem nyúl hozzá, az csak kívülről személy.
2: Igen, pont így.
0: Oké, miről szól az a látás hónapja nagyjából?
2: Nagyon jó, és közben jöttem, hallgattam, hogy edukálunk is, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ez nem látásvizsgálatról szól, hanem látásellenőrzés, szemmegellenőrzés és szaktanácsadás. Nyilván ugye arra buzdítom a kedves hallgatókat, hogy mindenképpen menjenek fel a Magyar Látszerész Szövetség oldalára, mert ott vannak erre ez az éves és országos kampányra szerződött partnerek, és ők hozzájuk menjenek akár itt Szegeden belül is.
0: Aha, tehát és akkor az ember elmegy, megnézeti azt, hogy egyébként, hogyha valaki szemüveges, tehát hogy mondja, én nem vagyok még, de szerintem már lassan
1: az kell. Az vagy, csak még nincs szemüveged.
0: Még nem tudom, igen.
2: Régóta vagy fiatal, de igen. Már lassan igen. Már fog jönni az olvasó szemüveg.
1: Lassan 50 éve vagyok fiatal.
0: Szóval, hogy akinek van, ő neki milyen időközönként kellene ezt újra nézetni, kell egyáltalán megnézetni a szemüvegét, a szemét, tehát ez miért nem csináljuk?
2: Hát, most nem menjünk vele, nem csinálok, mert nem csúnyát mondtam. Nyilván, hogyha valakinek mondjuk van magas vérnyomása, vagy cukorbetegség, akkor javasolt évente elmenni egy szemfenék vizsgálatra. Uh-huh. De egyébként azt mondom, hogy panasz esetén, de két évente jó lenne, hogyha eljönnének az emberek egy látás ellenőrzésre.
0: És akkor ez a látás ellenőrzés az úgy néz ki, mint a klasszikus, hogy vannak fölírva betűk, számok jobbról.
2: Igen, lefő, és akkor megnézzük azt, az hogy a saját szemével, vagy pedig a szemüvegével, hogy hogy látja, meddig látja, és akkor megmondjuk, hogy hány százalékos a látása, tudnánk ezen javítani. Nyilván kicsit edukáljuk az embereket, és akkor utána, ha tényleg van igény, hogy szeretne szemüveget, akkor meg egy látásvizsgálatot is beírjuk utána.
1: Uh-huh. És egyébként ez, én úgy tudom, hogy nem egy hosszú folyamat, tehát igazából az egész látás hónapja körülbelül arra van, hát nem is kihegyezve, de ez a fő üzenete, hogy 20 percünk legyen azért a saját látásunkra, hogy ez a vizsgálat, ez körülbelül 20 perc, és az égvilág abszolút semmi fájdalommal nem jár, nem? Tehát abszolút leülsz, semmivel. És akkor pakolnak elét különböző lencséket a szemed elé, és hogy amelyikkel élesebben látod, igazából az dönti el.
2: Igen, és ami fontos, hogy a látás hónap, ugye október, bocsánat. De a kampány egyébként meg van hosszabbítva mindig november 15-ig, úgyhogy senki nincs még elkésve. Uh-huh. Jöjjenek a kedves hallgatók.
1: Az, hogy most a látás hónapja van, ez egyébként a ti üzletetek forgalmán látszik, tehát hogy a szemvizsgálatok megnövekednek ilyenkor, hogy az emberek elkezdtek tudatosabban ezzel foglalkozni?
2: Igen, így van. Nyilván azt gondolom, hogy ezt már 10 pár éve csinálja ugye a Magyar Látszerész Szövetség. Nyilván sokkal terheltebbek vagyunk, nem mondom, hogy ebből több szemüveg is van sajnos, de legalább az emberek egy kicsit eljönnek.
0: Oké, és akkor, hogyha az embernek mondjuk így rosszabb a szeme, kiderül, hogy ez rossz, akkor ilyenkor mi a jó megoldás, hogy inkább akkor legyen szemüveges az ember, vagy akkor használjon kontaktlencsét, kinek ez ilyen stílus kérdése? Tehát én azt mondom, hogy nekem nem áll jó a szemüveg, és akkor én inkább kontaktlencsét hordok, vagy ez úgy van, hogy azt mondod te, hogy neked lehet, hogy jobban járná a szemüveggel, vagy ez hogy van?
2: Azt szoktuk mondani, hogy nyilván a legelső az mindig egy szemüveg, és utána, hogyha megvan hozzá a kellő akarata és ügyessége, hogy be tudja helyezni a szemébe vagy a kontaktlencsét, akkor lehet kontaktlencséje is. De az első mindig a szemüveg, mert mi van, ha begyullad a szemed, akkor nem tudsz kontaktlencsét viselni, nincsen szemüveged, akkor meg neki mész az autóval a villanyoszlopnak. Tehát, hogy van benne ilyen is.
0: Okokozat. Tehát akkor először szemüveges lesz az ember, és utána kontaktlencsét.
2: Javarészt igen, hogyha most nem tudom, éppen nincsen orra, akkor nyilván akkor más opciók vannak, már bocsánat, ez egy abszurd példa, de igen.
1: És tehát Jacksonnak is más a kettő.
0: Tídeni mostanában ilyesmi.
1: Tídeni, igen. Hogy hordsz szemüveget az a szegény? Szerintem olvasás az biztos nem kell neki, maximum vezetéshez.
2: És van még egyébként egy nagyon fontos dolog, hogy hívnak engem is a barátaim spancik, hogy vinném a gyerekemet. hát mondom, srácok, mondom, soha nem kell, most mondom, soha nem vizsgáltam gyereket, és ez nagyon fontos, hogy ez kifejezetten felnőtteknek szól, tehát gyerekeket nem szabad. Az
0: mit jelent? Az,
2: életkor vagy 14 év körülbelül.
0: 14 év alatt.
2: Ugye nyilván ott speciálisan gyermekszemészakorvos kell, ott esetekben ugye kell a pupillatágító cseppeket használni, egyebeket, amihez viszont nekünk nincsen kompetenciánk.
1: Tehát igazából, igen, hogy a gyereke van gond, akkor ne hozzátok.
2: Igen.
1: És ez, ez mindig érdekelt, hogyha valakinek nagyon rossz a szeme, tehát nagyon sok dioptria, hogy az úgy van, hogy a szemüvegnél, hogy a szemüveg, tehát magán az üvegen és a lencsén is látszik, hogy sokkal kisebb lesz az ember szeme, hogyha jól tudom, tehát már hogy a látszatra kívülről, de hogy az vastagabb az üveg, hogy ugyanez igaz a kontaktlencsékre is, hogy van egy kockacukor vastagságú kontaktlencsét, hogy nem tudsz pislogni, mert be kell raknom, mert most már 10 dioptriás.
2: Igen, meg hogy a pluszos, akkor meg úgy kiáll a szarvátjából, hogy akkor meg így nagyobb lesz, mint az orrod.
1: Igen, az a fordulásra mindig kiverem vele az ajtófélfával.
2: Igen. Nem, ilyen nincsen ott. Érződik egy minimális különbség, de ezek ilyen milliméterben. Látod azt, hogy érezhető, hogy még egy pluszos kontaktnál csak kicsit billeg az ujjadon, a mínuszos meg így rácuppan, de egyébként más. És nyilván vannak gyermekszemész kollégáink, de nem a látásunk napja keretein belül, hanem magánban, akik, hogyha esetleg valaki hozzánk szeretné.
1: Oké. És hogy nem, tényleg érdekel, mert most olyanokat is megkérdezek, ami mindig érdekel, csak nem néztem utána az ilyen korszakában, ez az egyet még elfelejtettem beírni, hogy ugye a lencsét azt csiszoljátok, az is egy külön trükk, hogy a francba csiszolódik az úgy ki, hogy mondjuk nekem -0.75 cilinder van a bal szememben, hogy azt úgy csiszoljátok, hogy én azon lássak, tehát eleve ez egy ilyen csoda nekem, de hogy mondjuk a kontaktlencs, az hogy az Istenbe? Hát mi? Hogy történik
2: ez? Elkezdjük a szemeglencsénél. A szemeglencsénél ugye van egy külső domborulata, meg ugye egy belső, illetve az a fontos, hogy minden lencsének ugye van törésmutatója, illetve tehát megfelelő csiszolással nyilván úgy érjük el. Például egy pluszos a lencsének ugye a közepe vastagabb, a mínuszosnak a közepe vékonyabb. Kicsit ez ilyen optika, meg fizika, de elmaradja az AI-nál szerintem. Ne, egyre nem menjünk mélyebben bele, mert akkor...
1: Látod a szememben, hogy semmit
2: nem értem. Örök kellett volna hozni egy mérnökömbe.
1: Nem, amikor mondtad, hogy fizika, akkor csapott le az agyamba minden. Kész vége.
0: Oké, te neked mi volt az legextrémebb eset? Én ismerek olyat, aki azért ment el a szemüvegével, mert hogy már egyre rosszabbul látott, pedig szemüveges volt, és kiderült, hogy csak simán írjamatlan retkes volt a szemüveg, és azért nem látott már semmit. Te találkoztál, volt ilyen eset, ami ilyen
2: agyai... Volt ilyen, meg nem tudom, hogy ilyen reelszekben szokott lenni, hogy 23 kontaktlencsét szeret ki a szemüvegével, nem
0: igen,
2: tudom.
0: Igen, arról beszéltünk.
2: Azt sem tudom, hogy egy darab kontaktlencsét hogy lehet a szembe hagyni, még hogyha egy összetekerítés is fölmegy a szemhéj alá, akkor is. Nyilván ez más. Hát nem a legextrémebb, de most egyből eszembe jutott, hogy bejött egy sofőr hozzám, hogy szeretne olvasó szemüveget, amikor foglaljon helyet, önnel szemben, hogy kérem a táblát fönt, hogy kezdj el olvasni. Hol van a tábla?
1: És sofőr.
0: Ne.
2: Hivatásos sofőr, és azt hiszem úgy volt, hogy egy ilyen plusz 4-es távolival, meg egy plusz 6-6 és feles olvasóval távozott az úriember.
1: Az jó.
2: Hát vannak ilyen, vannak ilyen szintén.
0: De az hogy ment át ott azon a részen, amikor a jogsit hosszabbítod, akkor el kell menni orvoshoz?
2: Hát igen, a házigorvos gondolom, hogy ez a sógorkoma jó barát cimbora, és akkor mit tudom, egy bratyászból, meg egy izé...
0: Jó van, Tibikém, akkor azt aláírom, és akkor
2: mehetsz. Vitte a házi pálinkát, meg egy doboz bombont anyának, és akkor így... Sajnos ez még működik.
0: Ezzel mindig játszik.
2: Igen.
1: Hát itt szerintem mindig is működik.
0: Az utakon nem ott van ennyi baleset, valószínű akkor.
1: Például akkor,
2: hogy
1: helyfajban.
2: De egyébként tényleg, hogyha mondjuk lenne egy ütközés, akkor mondjuk kíváncsiak, hogy nem csak a szondát fújhatnák meg az emberre, hanem
0: a szemét nézzük.
2: De nem azt mondom, hogy ez simán meg lehetne csinálni, hogy nyilván meg milyen betűméret mondjuk egy rendszám, és akkor kiszámolni azt, hogy mit tudom, egy 15 lépés távolságról egy szemmel látja a rendszámot. Az is lehet, hogy a rendszámot sem látja.
0: Sőt, lehet, hogy már akkor semmit sem. Na jó, mindjárt jövünk tovább, vagy vissza leginkább, mert jön az Outside. Kevin Harris.

0: Na látjátok, mondtam én, hogy a Kelvin Harrisék lesznek, és ők is voltak, ez ott az Outside. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, vendégünk Prágai András, Prágai látszerészetes Butik Optik vezetője, szerbusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, kedves hallgatók!
2: A látás hónapja van, és erről beszélgetünk, erről próbálunk egy kicsit részletesebben beszélgetni. Jött egy SMS 06 32 99 88 88. Kedves András, a nyilvánosság előtt szeretném neked megköszönni, hogy segítettél egy nehéz körülmények között élő tanítványomnak. Az ingyen szemüvegnek köszönhetően jelentősen javult a teljesítménye, nőtt az önbizalma. Hálások vagyunk az őzetlenségedért. 104 Jutka.
1: Köszönöm szépen, még a hideg is kirázott. Nagyon szépen köszönöm.
2: Ez rendszeresen jótékonykodsz egyébként?
1: Szeretünk, igen. Azt gondolom, hogy az életben a karma mindig visszaadja. Például Fekete-Afrikába szoktunk kiküldeni szemeket, úgyhogy arra, ha buzítottam a hallgatókat, hogy ha van megunt, már nem használt szemüvegkeretük, akkor azt nyugodtan adják le nálunk, mi ezt UV-val fertőtlenítjük, egy utangos tisztítás kap, kicserék rajta az alkatrészeket, illetve egy teljesen új lencsét kapnak, és hát megvan hozzá például a dakaros ismerősök, vagy például van egy nagyon kedves anatómus, hogy aki szokott kijárni Fekete-Afrikába vizsgálni, és ők ki szokták vinni ezeket a szemünket.
2: Fix lencsébe készültök, tehát mit tudom én, hogy fix egyes, tehát úgy, mint
1: igen, ahogy kivonatlan. Igen, és akkor rá van írva azt, hogy nyilván milyen dioptria van benne, hogy nagyjából tudjuk, hogy milyen ott a populációnak a pupillatávolság, úgy azt is ráírjuk már azt, hogy milyen életkorban hol szánjuk, és akkor...
0: Várj, itt álljunk már meg. Hát ezt tudjuk, ezt úgy mondtad, mintha ez egy ilyen teljesen tökéletes, normális dolog lenne, hogy hétfő reggel fölébresztenek egy bárkit, és az megmondja ezt.
1: Hát nem, csak nyilván szakmabileg tudjuk, mert tudjuk azt, hogy például tőlünk keletre, mondjuk Ázsiában általában volt mínuszos a populáció, Afrikában általában pluszos a populáció.
0: Igen,
1: meg nyilván fejméret. Most nyilván azt mondom, nem a legpontosabb szemeget kapja meg, de biztos, hogy jobb, mint hogyha semmi nem lenne rajta.
0: Aha. Ez nagyon kemény, hogy ez így ezt így
1: belet lőni. Hát és kálázható valamennyire, igen.
0: Nagyon durva.
2: És ez miből ered? Mert hogy egyébként igazából csak szerintem abból, hogy hol élnek, nem? Tehát, hogy ez, mert hogy a, például azt hiszem a skandináv népeknél meg ugye annyira ott főleg kék szeműek az emberek, tehát ott nagyobb a populációban a kék szeműek, meg a világos zöld szeműeknek az aránya, és ott azért nagyon hosszúak a sötét időszakok, meg a világos időszakok.
1: Nyilván ennek.
2: És ehhez alkalmazkodik a szem, és ott például nagyon, nagyon sok embernek van szemüge, arányaihoz képest sokkal több ember hord szemüveget, meg kontaktlencsét, mint mondjuk itthon, ahol nem kapunk olyan mennyiségű, mondjuk ott tényleg kimész, és a havazásnál olyan szikrázó napsütés, hogy ez jobban roncsolja a szemedet, és ráadásul még kék személy is mellette, amelyek a jól tudom érzékenyebb a kék szem.
1: Igen, sokkal fényérzékenyebb, meg ez tök jó példa, ezt mondta az északi országok. Volt egy kutatás, északi tengeri hajósokra adtak, de ilyen 5-10 éves periódusa van. Voltak olyan, akik kaptak szponzoráltan napszemüveget, és voltak, akik nyilván, akik meg nem kaptak, és vizsgálták őket, és azt tapasztalták, hogy aki viselt napszemüveget, ott sokkal kevesebb volt a szürkehályogos, nem megbeszélve, szürkehályogos elváltozás a szemünkben, a szemlencsében.
2: És a népességnek, a teljes népességnek körülbelül 90%-a az, aki érintett valamiféle szembetegségben, vagy bármiben, hogy miért van az, hogy ez tényleg egy teljesen fájdalommentes dolog, ez nem olyan, mint egy gyomortükrözés, mondjuk, vagy a VB-tükrözés.
1: Hát azért nagyon nem.
2: De nagyon-nagyon nem ugyanaz, hogy miért nem mennek el az emberek? Tehát miért gondolod azt, hogy te már pedig jól látsz, amikor már tényleg hunyorítva olvasod el még a befőtön, hogy mi van?
1: Egyrészt az fontos, hogy nem szembetegség, hanem azt mondjuk, hogy fénytörési hiba. Nem csak az azért fontos, mert hozzánk nem beteg emberek járnak, meg nyilván vannak szembetegség, de az úgy teljesen más, csak hogy nagyon
2: sok azok a hályogok akkor.
1: Igen, vagy gyulladás, vagy bármi, csak hogy az emberek már ettől félnek, hogy nem akarok beteg lenni, és van egy rossz beidegzés, és ezért is mondtam, azt ne haragudj, bocsánat, hogy nem vagy fénytörési hiba, mert nem, tehát igen, most nem fog
0: És akkor vannak ilyenek, akik mondjuk, ezt nyilván te nem fogod tudni, de hogy találkoztam, már gondolom olyannal, hogy ha már pedig én eszem a, mit tudom én, szemvitamint, vagy szemtornát csinálok, vagy valami, és akkor nekem nem kell, mert hogy én akkor azt, tehát hogy vannak ilyen valamik, amire azt mondod, hogy jó, ez teljes
1: izmapágány. Hát ez ugye azért van, mert nyilván hozzászok, nagyon jól adaptálódik az agy, és hozzászokunk ahhoz, hogy hát nekem ez a tökéletes látás, hiszen látok másfél méterre, igen, csak az optikai végtelent, azt mi 5 métertől mondjuk, és amikor kap egy jó korrekciót, azt mondja, hogy Jézusom, hát én hogy közlekedtem eddig, hát, és nem hozzászokunk ahhoz, hogy ez a normális, és közben pedig nem.
2: De ugyanez az olvasásnál is, hogy nagyon, nagyon sok embernél van, hogy állj, nem szeretek olvasni. Rögtön elálmosodok, de hát azért álmosodsz el, mert az agyat nem küzd egyszerűen, hogy azt
1: igen, meg hát az okostelefon korszakában ránagyít, stb.
2: Igen.
1: Növeli a fényerőt, ami aztán pont nem jó, meg a kék fénytől nem fogsz tudni aludni.
2: És ott van kinyomtatva egy könyv előtted, fix betűmérettel, és egyszerűen nem tud elolvasni, és küzd az agyad, és utána persze, hogy elálmosodsz, hát rögtön lekapcsol, hogy vége legyen.
0: Igen, megrakosgatod.
1: Meg kicsit messzebb tartod, és akkor a végén már van az, amikor nincs elég hosszú kezem, és akkor azért jön el a végén a delikvens, hogy na most már tényleg szeretnék egy olvasó szemüveget.
0: Ja, ezzel én is így vagyok, hogy már mostan közelre már ilyen nagyon nem, akkor már mutogatom, és nekem is ez van már most lassan, hogy így mutogatnom kell magamnak egy jó távolra.
1: Várlak szeretettel.
2: Ja, igen, akkor véletlen ő se csinálta se szemüveget.
0: De hogy nem, most jöttem rá az utóbbi szerintem 4 hónapban, hogy így most már mintha olyan lenne. Úgyhogy én szerintem majd érkezem. Érkezem, és akkor egy valamit majd mondasz rá, hogy
2: a kék fény az, az mennyire befolyásol?
1: Fehér volt, azt mondom, hogy neked Gedzo fehér volt. Elnézést, bocsánat.
2: Ja, mint az ezért a három egér a zébe, mivel a Shrekbe. Ugye levered itt az. Na, hogy a kék fény egyébként, hogy az, az vannak erre már mondjuk kutatások, hogy mennyivel rontják jobban a szemet? Tehát, hogy régen nem volt ilyen, erre nem kellett fölkészülni, a nagyapám nem ment a kék fény zével. A...
1: Hát igen, mert nyilván az okos eszközök, lapos telefon, ledes megvilágítás, hogy azokhoz, ott ő neki, tehát a kékfénynek, bocsánat, letegesztelek. Tehát, hogy neki egyébként ugye olyan hatása van, hogy a makulára szemfenékre van hatása sajnos.
2: És ez a kékfény, ez konkrétan nem úgy kell elképzelni, hogy kéket látok?
1: Nem, abszolút.
2: Hanem mi ez a kékfény pontosan? Hogy ez az, amit sugároz magából a készülék?
1: Hogy igen, és hogy ennek olyan életani hatásai vannak, amik okozhatnak szemfenéki elváltozásokat.
0: Átja Isten.
1: Mert bocsánat, mert hogy ez a szem számára láthatatlan fénytartományba tartozó kék fény. Tehát
2: ezt akartam kérdezni, hogy mi ugye nem látjuk, hogy mi az, csak egyszerűen minden egyes eszközünkből sugárzik bele a szemünkbe, az agyunkba, és ez elváltozást okoz, és erre is vannak különböző módszerek, tehát a kék fényvédős, mondjuk van erre kontaktlencse is?
1: Van UV-szűrős tartalmú kontaktlencse, csak ott, hogy az a baj, hogy az felrakod a szaruhártyádra, és igazából a szemfehérje, ugye az maga ugye a kötőhártya, meg az inhártya, meg ötten van, ott nem szvédelem, és ugye mondjuk egy erős
2: Tehát nem barnul össze soha nyáron.
1: Nem, csak mondjuk, hogy akkor is esetleg váltott ki olyan erős behatásra, olyan dolgokat is, tehát olyan képletelváltozásokat, például most nem akarok belemenni, hogy különböző ilyen dolgozás elváltozások okozhat, szemhéjon vagy bárhol, hogyha nyilván valaki sokat napozik, emiatt én a napszemeget javaslom, illetve nyilván az, hogy ha nem is kell dioptria, egy jó szemüveg, UV-szűrése, kékfényszűrése, még egy jó stílust is ad.
0: Na, ez a stílus, erre meg még visszatérünk. Tudsz még maradni egy kicsit?
1: Azt nagyon szívesen.
0: Oké, okay. Akkor időjárás, Daniel?
2: 18 fok lesz ma maximum, közepesen felhős, 1028 HP a légnyomással. Jó reggelt!
0: És tudja.
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Kisrácként is benne voltunk a játékban. És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket. Amikor én még kisrác voltam.
3: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
4: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban, és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
3: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház. A felejthetetlen pillanatok helyszíne. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
5: Éhes vagy? Van diákod? Akkor irány a Szeged Nagyáruház Kópétterme. Mutasd fel a diákigazolványod, és 10% kedvezményt kapsz a teljes fogyasztásból. Gyors, finom, pénztárca kímélő, pont ami kell egy jó kajához. Kópétterem a diákbarát kajapont. Keresd Szeged szívében, a Nagyáruház földszintjén. További részletek a Kóp Szeged ZRT weboldalán, vagy a Kópétterem Facebook oldalán.
6: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent fogászat. Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
7: A Faterem faárúbolt ősszel is áll a rendelkezésére. Kiváló minőségű kerítés és szegőlécek az őszi munkálatokhoz. Lépcsőlapok, útkapaszkodók, korlátelemek nagy számban kaphatóak. Várjuk a Gergely köz egy szám alatt a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárúból. Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő. www.fakötőjelterem.hu.
8: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
9: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat várt nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
10: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged. Kávária Sugárút 83-85.
11: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
12: Minőségi építőanyag? Amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
13: Megújult a honlapunk. pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk. pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
14: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
15: Még nincs vége a fesztiválnak! A Campus Oktoberfest október 18-ig vár finom falatokkal, bajor hangulattal, akciókkal és igazi sörfesztiválos életérzéssel. Október 16-án pénteken 17 órától pedig élőben zenél nálunk
16: a Bajor Bőrnadrágos Banda Sramli Zenekar.
15: Hozd a barátokat, kocincsatok egyet, és élvezzétek velünk a hamisítatlan bajor hangulatot! Campus Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Október 18-ig tart a fesztivál. Ne maradj le róla!
17: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
18: Ez reklám volt.
19: Kérdőívet készített a Szeged Jövője Egyesület, hogy felmérjék, mennyire biztonságos és nőbarát Szeged. A beérkező válaszok alapján konkrét javaslatokat dolgoznak majd ki a város élhetőbbé tételére. Közös nappalit kapnak a szegediek. Holnaptól egy olyan közösségi tér vár a Klauzál téren, ahol saját képeslapot készíthetsz. Kipróbálhatod a hagyományos paprikafűzést, vagy városfelfedező sétákon is részt vehetsz. A nappali célja, hogy egy olyan találkozási pontot teremtsen, ahol a város múltja, jelene és a szegediek személyes történetei is helyet kapnak. Állateledelt hívott vissza a Nébi. A Real Nature Wilderness Pure Chicken Adult 400 g-os macska eledel konzervben idegen anyag lehet. A Nébi arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne adják állatuknak. És Jessica Lange szerint olyan sóherek voltak az amerikai horror sztori készítői, hogy még sofőrt se kaptak a forgatásra. A színésznőnek magának kellett hazavezetnie, ami a mai napig fájó pont számára. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Közberni. Na nézzünk egy kis közlekedési ügyeket.
2: Megnyugtatások köszönjük,
0: na,
2: hogy az eddigi borzalmas forgalmi helyzet jelentősen mérséklődött, ahol még azért van jelentős fennakadás, az például Kávária Sugárú, de ott is kb. 5 perc plusz útidőre kell számítani.
0: Mondjuk ugyanez... azok, akik elkéstek.
2: Azoknak már mindegy igazából.
0: Azok mindegy, hogy most mennyire van a szidási,
2: azok a szidási, mert ne siessenek.
0: Így
2: és
0: van.
2: Egyébként a Szabadkai út is felszabadult egy kicsit, úgyhogy egészen jó a forgalom. A Dorozsmai út még az, ott az még fennakadós, az még 4 perces.
0: Jó, bármi van, szóljatok meg, szólunk a többieknek.
18: Támogatta az első beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
0: Szemeskedünk még egy picit, hiszen látás hónapja van hamarosan, előtte azonban jön Gwen Stefani és Akon.
2: A frissen megtért Gwen Stefani. Micsoda? Tényleg vallásos lett elképesztően.
0: Tényleg?
2: Aha. The Sweet Escape, ez fog tőle jönni. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Mega.

0: Ezt mindenki tudja együtt énekelni, nem nehéz a refrén. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, és a látás hónapjáról beszélgetünk, mert hogy az van most októberben. Miért pont október a látás hónapja?
2: Egész pontosan azért, mert október, nem is, most 8-a volt idén, ugye van ilyen, hogy látás világnap, és ez mindig október 2. csütörtökje, ami most éppen idén 8-a.
0: Akkor nem vándor.

0: arra nehezebb választani. Gedzó, de neked finomabb az orrod.
1: Hát hiába, no. És akkor az emberek így sokat szoktak ezzel tökölni tényleg? Tehát bemennek, és akkor az van, hogy ott a türelmesen ott
0: kell. Igen, mert még nem tudja, hogy miért szeretne, hogy műanyagkereteset, fémkereteset. Egyáltalán ugye van egy tartás tőle, van, aki hiúsági okokból nem akar, és akkor nagyon nehéz meggyőzni. Ha van elhatározás, akkor nyilván akkor könnyen meg jó.
1: És akkor azt mondjuk, ezt így látjátok abból, hogy az emberek mennyire vigyáznak az összemvegükre? Tehát, hogy ők azt, mert ugye...
0: Hát erről tudnék mesélni.
1: Na, igen, mert hogy az van, hogy én azt gondolnám, hogyha az ember nyilván csináltatsz egy szemveget, amiben benne vannak a lencsék, ugye itt beszéltünk már arról is, hogy van-e fényre sötétedő, stb. Tehát a csomó minden, plusz még megveszem mondjuk esetleg még tényleg odáig eljutsz, hogy egy jó keretbe ezt bele tud rakni, azért az egy tétel. Nyilván ezt nem fogod minden héten megcsinálni, tehát egyszer kell azt jó megcsinálni, és akkor azt úgy, akkor az úgy van. De hogy ezt így farzsebbe tartás
0: igen, is igen, meg ízé, papírzsebkendővel tisztítom. Az, amit a Kápráterencében még nincsen nagyon kultúrája a szemegviselésnek. Tehát, hogy jó lenne két évente cserélni, most nem azt mondom, mint az olaszoknál, hogy van neki minden szettje szemveg, de két évente jó lenne cserélni. Azért láttunk már csodát. Visszatérve, amit mondtál, hogy vizelnek a szemegre az emberek. Volt ilyen, hogy nem is nálunk vette a hölgy a szemveget, csak bejött hozzánk, és mondta, hogy szeretné megcsinálni, mert reggel úgy vette ki a tokból, hogy le volt esve a szára. Azt mondtam volna, hogy akkor tegye már vissza a csokomhoz, mert mondunk át, ha megcsinálják holnap reggelre. De hát, és érted, hogy egyébként nem kértünk pénzt, mert szeretünk mi is ebbe hinni, hogy nyilván majd a karma meg az élet visszaadja. De mondom, tehát tényleg, hogy tehát nem garanciális problémám jött, mert nem nálunk vette, uh-huh. És hogy de reggelre, a szárolt volt benne külön, hogy?
1: Éjszaka valaki levett, a klasszikus, hogy ki volt öntve a víz valahol a konyhába, én nem tudom, mi történt.
0: De igen, körülbelül, de tényleg olyan,
2: de nem tudom. Alva szemüveges vagyok.
0: Vagy szándékosan ő törte le, hogy jön az
2: ilyen. Meg egyszer, úgy ébredtem, hogy fejemben volt, és már nem.
0: Vagy lehet, hogy rossz házasság, csak férje letörte még éjszaka.
2: Igen, úgy, hogy még a fejem volt.
0: Jaj, jövök máskor is.
1: Hogy, akkor igen, már hogyha felhoztad itt az olaszokat, hogy azoknak minden szettjük az van, hogy most így vannak ilyen trendek? Hogy ezeket, hogy ez milyen sűrűn változik, ez mihez képest, honnan jön ez a trend? Mert az olaszok ők híresek ebből, hogy ők azért nem csak, hogy sűrűn használják, de tudják is hordani a szemüveget.
0: Egyrészt igen, meg nyilván azért a Franciaország, Olaszország így a bölcsője, nyilván a szemüveg kultúrának, meg a márkáknak, illetve nyilván a nagy divatházaknak is. Általában ott van mindig egy ilyen tavaszi, egy őszi, meg van egy ilyen haute-couture, egy viselhetetlen, ami csak nyilván a kifutókra tervezek. Tehát, hogy van három, de tényleg három van, ami így változik nagyjából egy évben, úgyhogy...
2: Tehát ez ugyanúgy évente változik, mint mondjuk
0: igen,
2: a ruhánál.
0: Igen, évente is többször maga, de nem azt mondom, hogy a divat, de maga azt, hogy mondjuk kihoznak egy őszi meg tavaszi kollekciót. A trendek nagyjából azt gondolom, hogy ez én két évente, de nyilván mindig visszamegyünk ahhoz, ami mondjuk 25 éve volt, de ez ugyanúgy a ruhaviseletben is így van. Uh-huh.
2: És a szemüveggyártásnál mondjuk lehet már következtetni arra, mondjuk van az milánói nagy divat bemutató, uh-huh. Hogy a tavaszi, és akkor igazából
1: fashion
2: azzal.
1: Week.
2: Igen, fashion week, de hogy azzal előre jelzik a trendeket. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk nagy váltóméssel érkeznek ott ruhák, akkor az nem arról szól, hogy ezek a ruhák lesz. Hanem hogy valószínűleg a következő divat időszaknak a váltömés a hangsúlyosabb része lesz. Ugyanez igaz mondjuk a szemüvegeknél?
0: Abszolút, így van, és nagyjából ilyen két és fél év, mire mondjuk azt így elkezdik a magyar emberek. Van, hogy érdeklődnek két év után is, de ilyen két és fél három év, amikor elkezdik már azokat viselni. Lásd például most a lányok hordják ezt a keskeny kis napszemüveget, amit így letolnak, ilyen kis fölötte kinéznek. Ez Olaszországban már három éve divat volt.
2: Aha.
0: Vagy még régebb voltam.
1: Hát egy kicsit le vagyunk ott is maradva.
0: Igen.
2: És akkor ezek azok az országok, amikre mondjuk így irigykezsz, hogy jó, de hogyha ott élnénk, akkor milyen jó lenne, gondoltam.
0: És van még egy tök jó példám, csak szemegviset és miért jó a szemüveg, mert intellektuált ad. Volt egy vezérigazgató hölgy, aki eljött hozzánk, és ő azért szeretett volna a szemüveget vásárolni, bár dioptria nem kellett hozzá, és mondta, hogy minden áron szeretne, de és az akkor volt, 15 év, amikor nyilván nem volt divat az, hogy kékvényszűrő, UV-szűrő meg ezek, uh-huh. Azért kért a hölgy, elmondta utána, hogy azért kért a szemüveget, mert minden pénteken van egy nagy meeting körben, és mindenki férfi körülötte. És amikor a férfiak feltesznek neki egy kérdést, akkor leveszi a szemüveget, megtörli, és van 5 másodperc arra, hogy végig gondolja, hogy mit fog majd válaszolni.
1: Szép.
0: Zseni.
1: Mekkora rutin az ott. Az szép.
2: Akkor neki nem csak kölcsönzött intellektus, hanem neki volt is.
0: Igen, ezek neki volt, igen,
2: neki
0: igen,
2: volt
0: igen.
2: És neki nem kellett kölcsönözni se onnan.
1: Oké. Prági András, Prági látszerészet és butikopit, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
0: Nagyon én is köszönöm, szép napot, vigyázzatok magatokra.
1: Hát ha az embereknek kicsit így adtunk egy slungot, hogy ők akkor menjenek és azt nézessék meg, az a stabil. Köszönjük szépen még egyszer, Shakira!
2: Én nem engedném VB-kö.

0: Na hát Shakira után pedig egy-két program mára azt mondja, hogy a Hungiban jugóparti lesz este 22 óra. Az start időpontja.
1: Hódmezővásárhelyen véradás lesz 8-tól 1 óráig a vérrelátó osztályon.
0: Lejpalkítom már, bocsánat.
1: Hát köszönöm szépen.
0: Szívesen. A Hálózat ára című, ez mától látható, ez egy Facebookos film. Hogyha valaki neki szeretne jobban belelátni ebbe a dologba, 20-30-tól feliratosan a Csőke József teremben a Belvárosi moziban nézhető. De ha valaki tudja még egyáltalán, mi ez a Street Fighter, ezzel kapcsolatban is csináltak egy filmet, 3-1-9-szoros Zsigmond Vilmos teremben.
1: Az kegyetlen nézhetni. Volt már, rég is kegyetlen volt egyébként a Vandammal, de azért megnéztem ennek a trailerét, és ez azért és szerintem, hát ez...
0: Meg vagyunk, úgy érzed?
1: Nagyon annyira súlyos volt, hogy fájt végignézni a trailert is. Öcsém múltam, elkezdte nézni, melyik film volt, Mortal Kombat filmet.
0: Igen.
1: Eltett 45 perc, és akkor jöttek rá, hogy angolul megy.
0: Az szép.
1: Elképesztő.
0: Azzal már nehezen jössz ki bárhonnan is. Na, még valami programot találtál? Jó képű.
1: Van rengeteg egyébként.
0: Ja, csak nem akarsz mondani.
1: Utaz a múltba, a Szeged története, ahogy még nem láttad, a Vármúzeumban egy jó kiállítás, és megnézhető.
0: Egészségünkre.
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: Bones, ők voltak az Imagine Dragons. Jó reggelt kívánom mindenkinek, és megjött Bürgés Dávid is, szavasz.
1: Hello, sziasztok, jó reggelt.
0: Szavasz, neked kell szemüveg? Te szemüveges vagy? Egyébként, hogy hát
1: én most így ahhoz a korszakomat élem, hogy így a nap végére kezd el fáradni a szemem, és akkor ilyen szemkímélés szempontjából így van egy ilyen.
0: Így nem nézel semmit.
1: Igen, tehát délutánra már kellemetlenebb dolgozni olyan dolgokat, amit látni kell, mert így becsukom a szemem. Nem, van egy ilyen kékfényszűrő, főleg a monitor miatt, ilyen szemüvegem, meg valami 0-25 van benne, és akkor az kicsit így elővigyázatosságból.
0: De akkor van szemüveged?
1: Hát kijelenthető végül is, igen.
0: Jó, hát megyünk!
2: Hát ez hogy sikerült különülni így? Hát ez egy eldöntető kérdés.
1: Jó, én csak azt hittem, hogy ilyen jó interjú alanynak kell legyek, tudod, és
0: de
1: akkor hosszan válaszolok.
0: De őszintén válaszolok. Igen, nem kell itt ilyen hosszasan.
1: Van még kérdés?
0: Nincs, megyünk, holnap nincs jövünk. Semmi. Holnap barcogtatjuk a szarvasbikákat, csak szólok előre, hogy úgy készüljetek.
2: Nem is mernék semmit kérdezni, mert válaszol.
0: Nagyon óvatosnak kell lenni.
1: Hogy mit csináltok holnap, erjem?
0: Szarvasbikákat barcogtatunk, kérdez szépen.
2: Tudod, amikor
1: Stolanderes jutott eszembe, és

0: Indul a Hello Szeged, a következő 4 órában ma is együtt rádiózhatunk, én Bürgés Dávid vagyok. Kilépve az ajtón érezhetjük, hogy kicsit kevésbé csípős a délelőtt, valóban pár fokos melegedés lett tegnapról mára, a mai maximum olyan 19, akár 20 fok is lehet, viszont van egy hideg front, ami miatt egy picit fejfájósabbak lehetünk, fő odafigyelni a bő folyadékfogyasztásra, és akkor probléma nem lehet. Játékokban sem lesz, mert hogy ezekből is érkezik bőven, és nyereményekből is a Hello Szeged következő 4 órájában rádiózunk együtt.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segít.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz, Rádió 88, az életünk része.

0: A szegedi drámát és prózát ünnepelték kedden a Bálint Sándor Művelődési Házban. A programon a Szegedi Horizont antológia sorozat 2026-os kötetéből és további Szegedhez kötődő alkotók írásaiból olvastak fel. Kis Ernő a válogatás szerkesztője elmondta, szinte mindegyik kiválasztott irodalmi mű reflektál a mai világunk problémáira is.
1: Végül is 11 szerzőtől hangoztak el művek, természetesen a élen ott voltak az évfordulósok, először is Dugorics András, ezen kívül még két évfordulós vagy jeles klasszikus zenéről emlékeztünk meg a műsor közben, nevezetesen Baka Istvánról és Juhász Gyula a másik ilyen szereplő.
0: Szemtakaróval próbálhatott ki ma, milyen látássérültként Szegeden közlekedni. A Vakok és Gyengénlátók Csongrád megyei egyesülete Sétálj velünk, ha mersz programja ma délután 3 órakor indul az Annak úttól. A séta az Agórában ér véget, ahol előadást is hallhatunk arról, hogyan segíthetünk a látássérült embereknek a közlekedésben. Nem mindenhol cserélik le a vármegye táblákat, írja 24.hu. Október 1-ével hivatalosan is megszűnt a vármegye elnevezés. A névváltozás nem minden esetben oldható meg egyszerűen a meglévő táblák felülmatricázásával. A névváltozás 589 közúti táblát érint. Ahol a műszaki és jogszabályi előírások ezt nem teszik lehetővé, ott új táblákat helyeznek ki, a megfelelő állapotú régieket pedig más területeken hasznosítják újra. A táblák átalakítására hamarosan sor kerül, de a pontos időpontot egyelőre nem közölték. És majdnem 2 méterrel magasabb lett a Mont Blanc az előző 2023-as méréshez képest. A szakemberek szerint a változás önmagában nem utal a klímaváltozás hatásaira, hiszen a csúcsot borító hó és jégtakaró vastagságát a csapadék, a szél és a hőmérséklet is befolyásolja. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balesetmentes közlekedést a 88-al, sajnos korábban történt egy, a Dorozsmai úton a vasúti átjárónál, itt a nagyobb torlódásra is lehet készülni, hogyha jártál erre mostanában, akkor várjuk a friss jelzéseket is, 0630-299-88-88-as a számunk, hívhatod is a stúdiót, de akár SMS is jöhet, illetve nemrég futott be a friss hír, mely szerint a 47-esen Algyőnél a Cukrászdánál mérik a sebességünket, itt is óvatosan legyen ott a tojáshely a gázpedál alatt, mindenhol balesetmentes közlekedést.
2: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
3: Ebben az órában köszöntjük a születésnaposokat, az Osan Áruház születésnapi tortája is oda kerül majd valakihez. Én pedig játszom a munkaidőthöz, a legjobb szegedi kedvenceket, itt egy újdonság Bruno Mars-tól. Kezdjük a zenei sort az I Just Might-tal. Szép délelőttöt, jó melót!

szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Egy jó dal Justin Timberlake-től a munka mellé, ez volt a Cry Me a River 88-ban, vagy éppen az autózás mellé, és hogyha a 47-esen teszed ezt meg, akkor érdemes figyelni, ugyanis ma már ott is megindultak a 43-as számú főút mellett a munkálatok. Ma is holnap az aszfaltmarást végzik, 19 és 22-e között pedig majd aszfaltoznak a szakemberek, akik már kint vannak egyébként, 30-as táblákkal, sebességkorlátozós táblákkal tele is van szorva az útszakasz, szóval akár kifelé, akár befelé jössz, érdemes óvatosnak lenned a 47-es számú főúton. Algyőnél egyébként egy trafipax is dolgozik, tehát aztán pláne óvatosan itt a 30-as tábláknál. Bármit láttál, jöhetnek az információk, 32998888, és természetesen a maradék megmentés témakörétől ma sem húzózkodunk el, ugyanis, hogyha maradt a hűtőben egy adag sima főtészta, a mai ajánlás szerint dobjuk be a serpenyőbe egy kevés vajra vagy olajra, üssünk rá 2-3 tojást, sózzuk és borsozzuk és süssük készre, így pedig kapunk egy igazán jó bevált receptet, egy jó kis tojásos tésztát, ami laktató, filléres és 5 perc alatt kész a tegnapi köretből, a tésztát se dobjuk ki semmiféleképpen. Innen a zenéje pedig csalogat egy kis napfényt most a délelőttünkbe, itt a Sunny's Up.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

0: Usual Limel Angel és a Move Into the Sun itt a Rádió 88-ban, ahol nem sokára, 2000-es évekbe utazzunk. Nyomai Kylie Minogue egy zenéje, illetve... hozom a Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közös Paradise-t is nem sokára a 88-ban, ahol bár még rád néhány program lehetőség is azonnal, illetve a születésnaposokat is köszöntjük pillanatokon belül a Hello Szegedben. Mindjárt 9:30, kellemes délelőttöt és jó munkát kívánok veled a 88. 88.
1: Dani.
2: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Szegedi Távfűtő Kft. Most pénteken nyílt kapukkal várja az érdeklődő gyerekeket és szüleiket. Az erőművek éjszakája, távhőszolgáltatás napja országos kezdeményezéshez csatlakozva a Vág utca 4 szám alatti irodaházban a Mondoló Egyesülettel közösen környezetvédelmi foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel és ismeretterjesztő előadásokkal várjuk az óvodás és iskolás korosztályokat. Tanulj, játsz, alkoss! Gyertek el most pénteken 15 és 20 óra között a Setup-hoz, és töltsetek velünk néhány izgalmas és értékes órát. További információ a Setup Facebook oldalán és honlapján.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
8: Október 16-án nem fogadunk el semmilyen kifogást. Vár az Alibi koncert.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
10: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
11: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Ficko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
12: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
13: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
14: Tudta, hogy újra értéke van a fémhulladéknak? Szegeden a Dorosmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
15: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
16: Mára sincs még ebéded. Rendelj a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
17: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
14: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
18: Ez reklám volt.
0: Ma, ha időd enged is, segíthetsz is, várnak véradáson Hódmezővásárhelyen a vérellátó osztályon 8 és 13 óra között, például de Ásotthalmon a Művelődési Házban délután 1 és 4 között, Szentesen 2 és 5 óra között, Szegeden a vérellátó központban pedig 10 és 18 óra között várnak. Nagy köszönet a segítségért. A Kisszínházban este 6 órától Örkény István Kulcskeresők vesz kerül majd a színpadra, illetve érkezik a szemeszternyitó előadás az STE JGPK főépületében délután 4-től professzor dr. Macell a Noévi Zongora művész koncertje hozza majd a jó hangulatot. Aztán jön a tükrös második félidő koncert az IH rendezvény központban 7 órától, Jugóparti lesz a Hungiban 10 órától, illetve várnak az Annak úton és az Agóra dísztermében is a Fehér Bot nemzetközi nap rengeteg programjával. Jó szórakozást minden eseményhez!
18: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bar.

0: Topic és a Sorry Papi pörgette fel az elmúlt perceket a Becky G-vel közös dala a német diszkósnak, akivel néha szombat esténként is találkozhatsz, a Klub 88 legújabb DJ-je, múlt hét szombaton este 7 órától debütált nálunk, na meg debütált egy vadonatúj útmunka is, a 43-ason már tegnap elindultak a feladatok, a szakemberek pedig a 47-es egy nagyobb szakaszára is odaértek. Ma a következő napokban eltartanak a munkálatok, de hogy aktuálisan ma mi a helyzet, Roli jelentkezik kintről ismételten. Szia, mit láttál, Roli?
1: Szia, szia Dávid, üdvözlöm a Rádió 88 hallgatóit. Azt az ígéretet kapta a Napfényvárosa a magyar közúttól, hogy megvárják a reggeli kulcsot, és azután kezdődik meg majd a munkafolyamat, ugye itt a 47-es bevezetőjén az Algyi úton, és jelentem, ez valóban így is van, nagy erőkkel vonult ki ide a magyar közút, rengeteg autót látni, mint egy új gyárépület építkezése venni a kezdetét, viszont szerencsére komolyabb fennakadás egyelőre nem tapasztalható, valószínűleg most tudnak majd belefogni a munkafolyamatokba, ami ugye a korábbi információk alapján majd körülbelül jövő hét csütörtökig fog tartani, úgyhogy addig kell számítani majd arra, hogy itt az Algyi út, illetve a város bevezető szakaszán rögtön itt a benzinkút környékén, és nyilván ennél egy picit távolabb is majd a felújítási munkálatok kezdetüket veszik. Jelen pillanatban szerencsére sem Szeged irányába, sem pedig a Napfényvárosát elhagyva nem kell komolyabb várakozásra számítani, de mondom, a munkálatok még most fognak megkezdeni, de valószínűleg bár pillanatok, amiről meg is fogom kérdezni a munkavezetőjét, hogy milyen jellegű folyamatokra is kell majd számítani.
0: Akkor, ahogy te is mondtad, mind a kettő irány érintett igazából, 30-as táblák is kint vannak, hallgatóink is jeleztek, mire számíthat az, aki Szeged felé kikanyarodik a körforgalomból, vagy éppen Szegedről megérkezik az Algyi út ezen szakaszára, most konkrétan mit láthatunk, vagy kintebb mi a helyzet?
1: Ez egyértelműen kint van, de jelen pillanatban mondom, még nem vette kezdetét a munka. Ez mondom, itt az Algyi út elején van, de mindjárt ránézek majd ott a dupla sávra is, hogy megyünk a Kastélykert felé, ott az Algyi ipar telefonalába, hogy arra mi helyzet, és akkor később még arról is hozott információt.
0: Oké, és akkor jelentkezünk még, illetve érdemes a 88 social felületeit is követni, Roli ott is jelentkezik állandó tartalmakkal. Köszi szépen az infót, jó utat, Roli!
1: Épp napot, szia!
0: Mi pedig most a születésnaposokat köszöntjük!
2: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap születtei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Rónyai Lászlónak, Giba Boglárkának és Cinkota Lászlónak, Ola Rozália, Bella Brigi és Tóth Robert is ma ünnepelnek, ahogy Kesjár Olivia, Nara, Lackó Laura és Hortnok Csilla is. Kis Rolandot és Dániel Pankát is köszöntjük, Isten éltessen mindannyiótokat, illetve itt van egy üzenet, amit most felolvasok, és az Osonáruház csokis kekszes tortája ide is vándorol. Nagylányunkat, Szabinát, a Főfasori óvoda kedvenc óvónéniét köszöntjük, aki imádja a csoportját, ma épp a kertet mutatja meg nekik, ha kell, nyári szünetben sem tétlenkedik, elmegy barackot sorolni, megfogja a munkát. 27. születésnapján köszönti anyukája, apukája, meg Mollika, Tacsia. Nagyon jó egészséget és sok boldogságot kívánunk, teljesüljön minden álmod. Na hát Szabina, reméljük, hogy hallottad az üzenetet, a torta nyeremény pedig mindenféleképpen a tiéd. Nagyon boldog születésnapot kíván a 88 is.
2: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88. Az életünk része.
0: Most pedig egy olyan dallal folytatjuk, amit együtt dúdolhatunk, és biztos sokszor együtt énekeltük is már a Pundani Masszívval, egy kis multidézés. Szól az Élvezd a kedvencek közül.

szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeresd le is biztos úr, tiszta sor, az élet téged.

kalapakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőr.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
2: Online zenei best a Rádió 88.hu. Rádió 88.
1: Az életünk része.
2: Az életünk része.

0: Az abban nagy klasszikusát hallgattuk, amit nagyon szeretünk itt Szegeden, ez kiderült az online zenei tesztjeinkből is, amit kitöltve, ráadásul nyerhetsz is a héten páros belépőt a december 10-i Budapesti Századhang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az abba zenét hallgattuk meg az elmúlt percekben egyébként, hogyha pedig kimész, kilépsz Szegeden az utcára, akkor egy picit jobb időt tapasztalhatsz, mint tegnap volt. Hát ez pár fokos emelkedést jelent egyébként, ez a napi csúcshőmérsékletben is nagyjából így mutatkozik, maximum 19-20 fokot mérhetünk ma, illetve egy hideg fronttal is számolnia kell az arra érzékenyeknek. Jönnek a friss hírek, én Bürgés Dávid vagyok.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
3: Dani.
4: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja

0: A térség kreatív iparának alkotói gyűltek össze a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarában. A Szeged Design Napok programsorozat részeként szervezett kerekasztal beszélgetésen részt vett mások mellett Attalai Zita, a szegedi papucs újragondolója, Deák Zsuzsanna üveg és kerámia tervező művész, Török Csongor építészmérnök és Vas Vanessa Vivien divattervező is. Horváth Gábor a kamara képzési vezetője elmondta, a résztvevők az alkotó művészek tapasztalatait, gondolatait és szakmai útjuk történetét ismerhették meg.
1: Amikor beszélgettünk velük, úgy láttuk, hogy ez egy nagyon nehéz és nagyon nagy elhivatottságot igénylő feladat, hogy ők itt vannak, Szegeden vannak, és itt szeretnének boldogulni, és megfogalmazták azt is, hogy nem is szeretnének elmenni, mert hát mondjuk azt, hogy hitvallásnak tekintik, hogy ők innen tudjanak alkotni, és innen tudják megmutatni magukat, meg azt, amit ők alkotnak.
0: Ne feledkezz meg a vízmérőtről. A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízmérőkben és vízhálózatban, ezért a kemény fagyok közeletével el kell végezni a vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesítését. A fagy leginkább az aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos a szegedi vízmű szerint. Sokak által várt funkcióval bővült a MÁV Plusz. Kocsi rajzon választhatják ki ülőhelyüket az utasok az alkalmazásban a helyjegyes buszokon, valamint belföldi és nemzetközi vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az utasok ezt a funkciót várták a legjobban. És legalább 40 év börtönre ítélték Dwayne Kiffy D. Davis-t, Tupac Shakur rapper 1996-os meggyilkolásának megszervezéséért. Az ügyészség szerint Davis irányította a támadást, bár nem ülőtt. A perben bizonyítékként használták korábbi nyilatkozatait és a gyilkosságról írt könyvét is. Davis fellebbez az ítélet ellen. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat és balesetmentes közlekedést a 88-al, veled vagyunk útközben, Roli pedig annál is inkább, mert hogy kint van a 47-esen az Algyúi úton, ott a benzinkutak között kezdődtek meg az útépítési és karbantartási munkálatok. Azt ígérted, hogy ki is kinézel, gondolom tettél egy kört ott a körforgalom környékén is, mi a helyzet a munkálatok környékén, meg kijebb van-e már torlódás? Szia Roli!
4: Szia Dávid, és üdvözlöm a Rádió 88 hallgatóit, igen, kanyarodtam egyet, képzeld el, tehát nem kell komolyabb torlódást számítani, ez a jó hír. A munkálatok viszont ebben a pillanatban kezdetüket is vették, és most már azért komolyabb torlódásra kell annak számítani, aki Algyú, illetve Vásárhely irányából próbálna megközelíteni a Napi városát. Srácok most fogtak bele az aszfalt elmarásának munka folyamataiba, ez pedig egész héten tartani fog majd. Valószínűleg csak a munkanapokat érinti ez a dolog, de lehet, hogy a hétvégén is dolgozni fognak a srácok, viszont jövő hétfőn fog lekerülni majd itt az új aszfalt réteg. Ez tehát az Algyi úton, hogyha Napfényvárosának irányába tartunk befelé, akkor egészen a rendőr lámpáig fog majd tartani ez a munka folyamat. És hát jelen pillanatban is óriási sorok állnak már Algyi, illetve Hódmezővásár irányába. Itt a háttérben pedig már a munkagép is hallatszódik, a srácok tudáltak is nekünk egyet. Mindegyikük a Rádió 88-ot hallgatja. Kicsi türelemre van szükség, a srácok pedig dolgoznak ezerrel.
3: Köszi szépen, Roli, az infókat és az összefoglalót. Összefoglalók pedig jönnek az online felületeinken is. Instán, Facebookon és TikTokon is érdemes követni a 88-at. Jó utat! 10 óra után is veled a 88, ma még rengeteg játék és rengeteg nyeremény vár rád, szóval érdemes a munkaidődben is velünk tartani, ráadásul ebben a 8 órában egy dalt csak egyszer játszunk le. Lady Gaga és Ariana Grande közöse is belefér, itt van már is a Rain on Me. 88.

A népszerű új lánycsapat, ők voltak a Kettszája, az Animal szólt itt a Rádió 88-ban, és hogyha már állatok, akkor rovarok, mert hogy bizony a hűvösebb idő beköszöntével otthonainkban is feltűnnek a rovarok, hiszen a márványos és zöld címeres poloskák, pókok meg katicák mellett a bent telelő darázs királynők is jelenthetnek valódi veszélyt, mondjuk az allergiásoknak. A videkezéshez a szakemberek szerint a jó szúnyogháló mellett érdemes a kisebb réseket is feltölteni a falakon, vagy a nyílászárók közelében a szellőztetést pedig úgy időzíteni, hogy bent ne legyen még sötét és ne legyen villany kapcsolva. Ha pedig a világításról van más szó, akkor érdekesség amúgy, hogy a meleg sárga fényű lámpákat nem szeretik, sokkal kevésbé vonzák az élősködőket, de ha már meg lenne a baj, ezek a rovarok kifejezetten nem szeretik a borsmenta, a teafa és a citromfűolaj illatát, csak így zárójelben. És zárójelben elindult egyébként a szavazás a 2027-es év rovarára is. Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a címért. A Magyar Rovartani Társaság az év rovara választás 15 éves történetében pedig most először jelölt fajt ebből a bogár családból. December 6-ig félig lehet egyébként szavazni. Itt a 88-ban pedig egy pici nyár költözik most a szívünkbe a halott pénzzel, érkezik fesztiválos hangulatban, a szívedből minden kell. Láttam.

0: Band és a Daft Punk, ez volt az I Feel It Coming a Rádió 88-ban, nem sokára pedig Rihannával bulizunk tovább. Szóval majd a Don't Stop the Music is itt a Rádió 88-ban, illetve egy lágy dallamsort a Clean Banditől is kapunk. Majd a Jazz Glynnel közös Red Urban hamarosan itt a 88-ban, hogyha pedig a 47-esen kifelé az Oldgyói úton autózol, akkor érdemes figyelni, ugyanis félpályás útzár és jelzőlös forgalomirányítás várhat ránk, elindultak a burkolatmarási munkálatok itt is, de a 43-osan is dolgoznak a szakemberek. 88!
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024.ssihomedesign.hu.
4: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
5: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat várt nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
3: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
7: Na anyu, te most beleharaptál egy almába?
8: Bele bizony, ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
9: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalab Fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
8: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
9: Élje át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
10: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta? Ebédre rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
3: Neked kacat? Másnak kincs. Vasárnap ismét vár a mastéri használt cikkbörze. A nagycsarnokban gazdát cserélnek a megunt, de még használható otthoni kacatok, háztartási eszközök, ruhák vagy játékok. Ha szeretsz nézelődni, akkor ott a helyed a nagycsarnokban vasárnap 8 órától a mastéri börzén.
2: Ez reklám volt.
0: Nagyon fontos ebben az őszi időjárásban is, hogy figyeljünk az egészségünkre. A Kabai Patika szakemberei szerint az algákban található klorofil és egyéb fitótápanyagok képesek csökkenteni a gyulladást a szervezetben. Ezáltal hozzájárulhatnak a krónikus gyulladásos betegségek, például az ízületi gyulladás és a szívbetegségek kockázatának csökkentéséhez. Az algákban található omega-3 zsírsavak pedig hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségéhez. Ezek a zsírsavak segítenek csökkenteni a magas vérnyomást és a koleszterin szintet, ezáltal csökkentve a szívbetegségek kockázatát. Jó egészséget!
2: Támogatta a V-Stream Visszér Klinika, hogy az élet gond nélkül menjen.

0: Munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.
1: Olyan ő, hogy meg...

Mai Anna pörgette fel a hangulatot, ez volt a Don't Stop the Music itt a Rádió 88-ban, és felpörög a hangulat a városban is több helyen, nézzünk néhány program lehetőséget. 10 órától például a Hungiban indul majd a Jugó Party, de itt lesz majd a Tükrös második félidő koncert, az IH rendezvény Központban 7 órától indul majd a program. A Szent Gellért Fórumban délután 2-től pedig már a Top 100 gazdasági konferencia is kezdetét veszi, illetve a Kisszínházban a Keresendő 7 órától Örkény István Kulcskeresők darabja. Jó szórakozást kívánok a programokhoz. Nem sokára pedig az I Love Szeged játékunk is indul, szóval érdemes lehet már most elküldeni a jelentkezésed, a teljes neved és a rádió szlogenét SMS-ben. Én pedig Alex Warren zenét küldöm a munkaidőhöz, itt a Fever Dream.

0: Volmar zenéje szólt, ez volt az Úristen itt a 88-ban, én pedig a következő órában játékkal várlak, indul majd az I Love Szeged játék, páros mozi egyért a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívásáért. Mindössze jelentkezned kell most SMS-ben a 0632998888-as számunkon, küld el ide a teljes neved és a rádió szlogenét, és lehet, hogy nem sokára nálad csörög majd a telefon egy igaz-hamis játékra. Várlak a következő órában is, illetve az időjárás is ma ránk 19-20 fokkal, ez lesz a mai csúcs hőmérséklet, azért, hogyha most indulsz valahova, még érdemes jobban felöltözni.
1: Támogatta a Faterem faárubolt, a fakötőjelterem.hu webáruház üzemeltetője.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg,
1: játssz a Gedzó meg a Daniban,
2: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töntsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
5: Készülj hosszabb menetidőre a 47-es főút Szegedre bevezető szakaszán is. Elkezdődött az útfelújítás az Altyúi úton, a benzinkút és a körtöltés közötti szakaszán, ahol mintegy 1200 méteren marják fel az útburkolatot ma és holnap. Hunkó József, a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója elmondta, a várhatóan október 22-ig tartó munkálatok közben a forgalmat félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják.
6: A 47-es számú főúton csütörtök pénteken 15-16-án történik az aszfaltmarás, és a jövő héten hétfő és csütörtök között, tehát 19-e és 22-e között történik meg az aszfaltozás.
5: Díjnyertes filmeket lehet nézni Szegeden a Szemrevaló Filmfesztiválon. Október 19-e és 23-a között a Szegedi Belvárosi Mozi a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból ad ízelítőt, eredeti nyelven magyar felirattal. Többek között olyan díjnyertes alkotások lesznek a kínálatban, mint az Űr a szívemben, az Esti műszak vagy a Rúz, amelyért az idei Berlinálén Sandra Hüller ezüst medvedíjat kapott. A szappanos melegvizes kézmosás az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz a fertőzések megakadályozására. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Becslések szerint a megfelelő kézhigiéné széleskörű alkalmazásával világszerte évente akár 740 ezer haláleset is megelőzhető lenne. És a Rolling Stones 5 új dallal egészíti ki idén megjelent lemezét. A Foreign Tanks Loose Lips című kiadás november 27-én jelenik meg többféle változatban. A bővített kiadás 5 számát a hosszú éveken át tartó lemezfelvétel idején rögzítették, de azok végül lemaradtak az idei megjelenésről. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Jó utat a 88-szal, bizony, ahogy a hírekben is hallhattad, a 47-esen is belekezdtek a munkálatokba, itt is nagyobb torlódásra kell készülni, de a 43-ason is dolgoznak még, Szüregnél erről se feledkezzünk meg, hogyha pedig láttál valamit, akkor jöhetnek a hírek, 32998888, jó utat kívánok!
1: Támogatta a Diego Szeged, jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
0: Nem sokára az I Love Szeged játékunk érkezik, küld el jelentkezésed, teljes neved és a rádió szlogenét SMS-ben, én pedig lehet, hogy tudok majd adni páros mozi egyet a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását, most pedig Sean Paul és Dua Lipa dalát, azt tudja.

0: Nyugis vagy rohangálós?
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos,
1: ha a 88-at hallgatod, kétszer
0: ugyanazt a dalt nem fogod hallani.
1: 9 és délután 5 között nincs ismétlés.
0: Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: Sugarloaf és a fekete-fehér igen nem is lehetne a játékunk neve, de mi igaz-hamisozunk. Jön az I Love Szeged játék.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Attila van itt velem a vonalban. Szia, szia!
3: Ja, sziasztok!
0: Hogy telik eddig a napod? Dolgozol? Otthon vagy?
3: Dolgozok, igen.
0: Na, jól van. Érintetted a 47-es vagy a 43-as utat ma a utat során?
3: Nem.
0: Akkor a szerencsésebbek közé tartozol, igen, hál' Istennek. No, a játék kérdéseim között erre vonatkozó nem lesz, viszont három másik állításom van, mondom is. Az elsőt, mely szerint a Szent István téri víztorony másik neve az Öreg Hölgy. A második állítás szerint Szegeden a Laposon nyaranta akár meg is mártózhatunk a Tiszában is. A harmadik állítás pedig az, hogy a Dugonis tér másik neve a Sárga. Melyik a hamis?
3: A harmadik.
0: Bizonyám, hát miből találtad ki? Így van. Kicsit a fürdőzés felé húzott ma a szívünk, neked pedig a nyeremények igen. felé húzhat, ugyanis kettőt is elviszel tőlünk, páros mozi egy a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó is. A cukrászda páros meghívása, amihez gratulálok. Szép munka!
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, hát akkor kitartást még a továbbiakban is a munkában. Nem sokára küldjük a nyereményekről az infókat, az hát, hogyha egy kicsi mosolyt csalmalod az arcodra.
3: Jó van, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szép napot neked is. Szia, szia.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó is cukrászda.
1: Rádió 88. Az életünk része.

0: A YouTube zenéje ez volt a Vidor Without You a Rádió 88-ban, akár a burkolatjavítási munkálatoknak is címezhetnénk ezt a dalt. Roli kint van a helyszínen, és onnan jelentkezünk, de hogy honnan? A 47-esről konkrétan. Szia Roli, mit láttál, mit tapasztaltál?
1: Szia Dávid, folyamatban vannak a munkálatok, és érdemes is figyelni egyébként a 47-es bevezető szakaszán itt az Algyi úton, hiszen ott rögtön a város felé haladva, hogy az utolsó benzinkúttól már lehet számítani arra, hogy felmarták a srácok ugye a betonburkolatot, és hogy haladunk befelé az Algyi úton, akkor érdemes is figyelni, hiszen kézi forgalom irányítás is érvényben van, illetve a 30-as táblák több helyen ki vannak helyezve, és nem csak a magyar közút vonult ki oda nagy erőkkel, hanem a rendőrség kollégái is szemben tartják ott az arra felé közlekedőket, hogy betartják-e itt a sebesség határokat, bár nagyon más választása nincs senkinek, hiszen igen komoly szakaszon fel lett marva már az út burkolat. Itt amire érdemes figyelni, azok a sáv elválasztó, hiszen most középen marták fel egyelőre az útburkolatot, úgyhogy két oldalt még viszonylag egészen jól lehet haladni. Komolyabb fennakadásra egyelőre azok számíthattak, akik Szegedről kifelé tartanak Algyi irányába, még egyszer itt az Algyi úton. Úgyhogy jól haladnak a munkálatok, de jövő csütörtökig egészen biztosan majd fennakadásokkal kell számolni itt a 47-esen, és ne felejtsük el, hogy még ott van a 43-as, azaz a Szőregi út, ahol tegnap vágtak bele a srácok a munkákba, és itt körülbelül 2-3 napra mondták azt, hogy elkészül majd a vadonatúj útburkolat. Úgyhogy ennyi egyelőre a szegedi közlekedésről.
0: Köszi szépen, Roli, a gyors helyzetjelentést, jó utat, vigyázz magadra!
1: Köszi, szia!
0: Összegezve a hallottakat, tehát kifelé a városból Vásárhely felé lehetünk többen az Algyi úton, vezess óvatosan, én pedig hozom a jó dalokat, mindjárt Miley Cyrus is itt lesz! Pontógolyóból nem is sok aszfalt felmarásból azért bőven kijut a 43-ason és a 47-esen is, de meg jó dalokból is, jön mindjárt a Save Me Tonight! Ezzel folytatjuk azonnal a zenei sort, Jennifer Lopez és David Guetta is itt lesz, én pedig néhány program lehetőséggel is készültem a következő pillanatokra, még az ebédidő előtre, veled a 88, szép napot! 88.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
4: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápor utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
2: Retina fotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel, válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
6: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon!
2: Készüljön a jövő évre a Litofilm Kft-vel. Ajándékozza meg partnereit egyedi névre szóló határidőnaplóval, fali vagy asztali naptárral. Növelje láthatóságát autódekorációval, világító fényreklámmal, újítsa meg kirakatát a Litofilm segítségével. Költségelje még az idén, reklámozzon jövőre. A Litofilm közel 30 éve szolgálja a szegedi vállalkozásokat nyomdai és dekorációs megoldásokkal. Keressen bennünket bizalommal. www.litofilm.hu. Ez reklám volt.
0: Ma, ha időd engedi, segíthetsz is, várnak véradáson Hódmezővásárhelyen a vérellátó osztály 8 és 13 óra között, például de Ásotthalmon a Művelődési Házban délután 1 és 4 között, Szentesen 2 és 5 óra között, Szegeden a vérellátó központban pedig 10 és 18 óra között várnak. Nagy köszönet a segítségért. A Kisszínházban este 6 órától Örkény István Kulcskeresők, ez kerül majd a színpadra, illetve érkezik a szemeszternyitó előadás az STE JGPK főépületében délután 4-től professzor dr. Macel Noémi Zongora művész koncertje hozza majd a jó hangulatot. Aztán jön a tükrös második félidő koncert az IH rendezvény központban 7 órától, Jugó Parti lesz a Hungiban 10 órától, illetve várnak az Annak úton és az Agora dísztermében is a Fehér Bot nemzetközi nap rengeteg programjával. Jó szórakozást minden eseményhez!
2: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

Bájalex és a Slep és a Hullik itt a Rádió 88-ban, a Hello Szeged szól, Bájalex pedig nemrég az X-Faktor zsűri székében fogalmazott úgy, hogy a korábbi dalait annyira nem is szereti. Hát nem tudom, hogy mondjuk egy 5 éves intervallumban ez még belefér-e számára, szerintem sokkal inkább a kedvesem időszakára gondolhatott. Viszont vannak szuper jó dalaink, mint a most érkező Elton John-dal is, erről is elmondták hallgatóink a véleményüket, és te is elmondhatod, ugyanis tart a Rádió 88 online zenei tesztje még a hetekben. Páros belépőt vihetsz el, ráadásul, ha kitöltöd a tesztünket a december 10-i budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Radio88.hu/zene az oldal címa, hova ellátogatva szavazhatsz az aktuális 20-as zenei listáról. És tehát most a dal, amiről kiderült, hogy nagy szegedi kedvenc, és nagyon szeretjük a 80-as éveket is, Elton John és az I'm Still Standing érkezik.

0: Ez a 88 és a Hello Szeged, már is itt az ebédidő, azonnal deletűt az óra, és én is hozom a következő 60 percre is a jó dalokat, a nap legmenőbb zenéjét is bemutatom, majd érkezik egy újdonság a zenei felhozatalunkból. Az időjárás pedig ma ilyen 19-20 fokos felhozatallal készült számunkra, illetve egy hideg front is van, ami miatt fejfájósabbak lehetnek az arra érzékenyek. Többnyire napos, kissé szeles, őszies időnk van, erre készülj, hogyha mostanában indulsz útnak.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőségé.

0: Kérdőívet készített a Szegedi Jövője Egyesület, hogy felmérjék, mennyire biztonságos és nőbarát Szeged. A beérkező válaszok alapján konkrét javaslatokat dolgoznak majd ki a város élhetőbbé tételére. A felmérés elsősorban a nők mindennapi tapasztalataira kíváncsi, ugyanakkor a férfiak véleményére is számít. Halász Noémi, az egyesület elnöke elmondta, november 20-áig várják a visszajelzéseket, utána azokat nőjogi szakértők bevonásával dolgozzák fel.
1: De a kérdéseket azt próbáltuk alapvetően úgy összeállítani, hogy a szokásos demográfiai kérdéseken túl ilyen konkrét szituációkra is rákérdezzünk, tehát hogy mondjuk bizonyos esetekben egy 5-ös skálán mennyire érzik magukat biztonságban a nők. Itt fontosnak tartottuk, hogy mindenképpen külön vegyük a nappali, illetve az éjszakai megélésre a rákérdezést, hiszen nagyon más lehet.
0: 10 éves örökségvédelmi munkáját ünnepli a Szegedi Papucsért Alapítvány kiállítással és szakmai konferenciával. Az Örökül kaptuk, mit kezdünk veled című tárlat ma nyílik meg a Kiskunst Galériában, ahol régi minták, fotók és kortárs művészeti alkotások mutatják be a szegedi papucs múltját és jelenét. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A kormányzati kommunikáció szerint az Orbán kormány 2021-ben közbeszerzés nélkül kötött szerződést a volt fejlesztési miniszterhez, Fellegi Tamáshoz köthető céggel. A 4 év alatt csaknem 3 milliárd forintot kifizető megbízás részleteit titkosították. A miniszterelnökség szerint felmerül a gyanú, hogy a nyertest már előre kiválasztották. A teljes iratanyagot átadták a nyomozó hatóságnak. És új, eddig ismeretlen dinoszaurusz faj maradványait tárták fel a horvátországi Isztriai félsziget partjainál. A mintegy 130 millió éves csontok egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő dinoszauruszhoz tartoztak. A szakemberek szerint ez lehet a világ első olyan lelőhelye, ahol közvetlenül a tengerfenékről emelnek ki dinoszaurusz csontokat. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-al, ne feledkezzünk meg róla, hogy dolgoznak a 43-as főúton a Szőregi Dombon, a Szerb utcai körforgalomtól Deszk irányában mintegy 880 méteres szakaszon újul meg a burkolat. Ma és holnap már az aszfaltozás zajlik. Ha minden igaz itt, a 47-esen a Zöldjői úton az üzemanyagtöltő állomások között és a körtöltés között mintegy 1200 méteren pedig ugyancsak dolgoznak. A ma és holnap burkolatmarás, 19 és 22-e között pedig aszfaltozás lesz majd. Itt a nagy torlódásra kell készülni, sok türelmet és jó utat.
2: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
3: Az ebédidőben is veled a 88, hozzuk a jó szegedi kedvenceket a folytatásra is, nem sokára a nap legmenőbb dalát is forgatom majd, és újdonságokból nincs hiány az óra elejében sem, ugyanis itt van Olivia Rodrigo és a Drop Dead. Én Bürgés Dávid vagyok, szép napot!

0: A Free From Desire pörgette fel az elmúlt perceket veled a 88-ban a Hello Szeged, és már is a nap legmenőbb dala. Érkezik a norvég DJ Kygo, aki ugyancsak pörgeti tovább a hangulatot. Tizen pár évesen Avicii hatására ült egyébként a lemezlejátszók mögé, és próbálta ki magát a pultban. 6 éves korától pedig már zongorázni tanult, tehát a muzikalitás igen hamar beköltözött az életébe, és hát egyébként végnézve a történetét a 2010-es évek első felében még sokkal inkább a lágyabb hangvételű zenék voltak a hozzá közel állóak, és hát elmondható róla, hogy ő volt az első DJ, aki posztumusz felvételekhez vagy legendás hanganyagokhoz nyúlva csinált modern világslágereket. A Whitney Houston féle Higher Love és a Tina Turner féle What's Love Got To Do With It című dala is az ő átdolgozásában lett újra milliárdos hallgatottságú siker, és hát itt egy újabb, ami hasonló sikerekre tör, a Kelly-del és Griffin-nel közös, hát most nem posztumusz felvétel, de újdonság mindenképpen érkezik. Itt a Say My Love!
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: A Fia zenéje, ez volt a mellettem itt a 88-ban. A Hello Szeged is melletted még a folytatásban jó zenékkel. Bulizunk majd egyet a 90-es évek végére utazva az Alice DJ féle Better Follow-onnal, illetve Silo Green is mikrofont ragad. Forget You itt 88-ban, illetve nem sokára én is néhány holnapi program lehetőséggel, és majd az ingatlanok világából is hozunk néhány hasznos tanácsot szakértői vélemények alapján. Veled a 88, szújt vágyat az ebédhez, hogyha éppen itt tart a napod.
1: 88! Kisrácként is benne voltunk a játékban.
2: És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket.
1: Amikor én még kisrác voltam.
3: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
2: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban, és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
3: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház, a felejthetetlen pillanatok helyszíne.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Szegedi Távfűtő Kft. Most pénteken nyílt kapukkal várja az érdeklődő gyerekeket és szüleiket. Az erőművek éjszakája, távhőszolgáltatás napja országos kezdeményezéshez csatlakozva a Vág utca 4 szám alatti irodaházban a Mondoló Egyesülettel közösen környezetvédelmi foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel és ismeretterjesztő előadásokkal várjuk az óvodás és iskolás korosztályokat. Tanulj, játsz, alkoss! Gyertek el most pénteken 15 és 20 óra között a Szetávhoz, és töltsetek velünk néhány izgalmas és értékes órát. További információ a Szetáv Facebook oldalán és honlapján.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
8: Október 16-án nem fogadunk el semmilyen kifogást. Vár az Alibi koncert.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
10: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
11: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metál, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
12: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
13: Diego Szeged, Vásárhelyi Pál utca 3-5, telefon 62-422-448.
14: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
15: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
4: Ez reklám volt!
0: A szakemberek szerint a kiadás céljából vásárolt befektetésnek szánt ingatlannál az egyik legfontosabb szempont a megtérülés, hogy milyen bevételt tud generálni a lakás, és milyen költségek figyelembevételével kell kalkulálni. Első lépésként költség lehet a kiadásra való felkészítés, felújítás, ha szükséges. Ha megtaláltuk a bérlőt, akkor pedig érdemes vele a közjegyző előtt kiköltözési nyilatkozatot aláíratni, amiben a bérlő garantálja, hogy nem fizetés esetén kiköltözik a bérleményből. Ennek az okiratnak az az előnye, hogy azonnal végrehajt és elkerülhető vele a több éves pereskedés például.
3: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

Better of Alone, ez szólt a 88-ban, én pedig, ahogy ígértem, hozok most néhány holnapi program lehetőséget. Már a péntekre készülünk. Az IH rendezvényközpontban délután 4 órától és este 8 órától is érkezik majd az Illúzió mesterei előadás. A Nagy Színházban este 7-től a La Traviata nézhető meg, illetve érkezik majd Szentevajk, Galambos Attila, Bolba Tamás csoportterápiája, musical komédia két felvonásban, az Agora dísztermében majd este 6 órától, a péntek esti csillagászatra pedig 7-től a Szegedi Csillagvizsgálóban várnak majd. Jó szórakozást a holnapi programokhoz! Én ezzel pedig búcsúzom, a mikrofonba Bürgés Dávid szól, de maradj velünk, ugyanis a Lottika Mixer ma a Szent Gellért Fórumból a Top 100 gazdasági konferenciáról jelentkezik. Szép

0: Ez volt a Let's Get It Started a 88-ban, és akár hasonlóan fölkiálthatnánk, hiszen külső helyszínről jelentkezik ez alkalommal a Lottika Mixer itt a 88-ban. A szegedi Szent Gellért fórumban tartózkodunk, nem futballmérkőzés van, hanem a Csongrád-Csanári Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 rendezvényéről jelentkezünk élőben, sok beszélgetéssel, interjúval, gazdasági témákkal, és persze Szeged kedvenceivel, na meg majd a hazafelé tartó időszakban útinformációkkal is. Egyébként többnyire felhős időnk van, néha kandikál csak elő a nap, sütés, de olyan 15-16 Celsius fok azért éppen valószínűsíthető. Persze a kiskabát azért elkél. Indul a Lottika Mixer, a mikrofonnál Szeri Csaba, üdv!
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata? Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része.
4: Készülj hosszabb menetidőre a 47-es főút Szegedre bevezető szakaszán is. Elkezdődött az útfelújítás az Altyúi úton, a benzinkút és a körtöltés közötti szakaszán, ahol mintegy 1200 méteren marják fel az útburkolatot ma és holnap. Hunkó József, a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója elmondta, a várhatóan október 22-ig tartó munkálatok közben a forgalmat félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják.
5: A 47-es számú főúton csütörtök pénteken 15-16-án történik az aszfaltmarás, és a jövő héten hétfő és csütörtök között, tehát 19-e és 22-e között történik meg az aszfaltozás.
4: Ne feledkezz meg a vízmérőtről. A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízmérőkben és vízhálózatban, ezért a kemény fagyok közeletével el kell végezni a vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesítését. A fagy leginkább az aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos a szegedi vízmű szerint. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e. A Tisza törvényjavaslatát az országgyűlés keddi ülésén minden ellenzéki frakció támogatta. A KDNP és a Mi Hazánk szerint a javaslat méltó a keresztény hagyományokhoz, a Tisza képviselője szerint pedig a karácsonyi munkaszünet közös érték. És lábra állt Leó pápa, de még kórházban kell maradnia. Az egyházfűt kezelő orvoscsoport szerint problémamentes a műtét utáni helyzet. A Szentatya elkezdte a légzési gyógytornát és újrakezdte a rendszeres táplálkozást. A katolikus egyházfűn kedden hajtottak végre műtétet, amelynek során rosszindulatú daganatot távolítottak el a jobb tüdejéből. A Rádió 88 híreit Fáji Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Forgalom korlátozás van a 47-esen az Algyűi úton, ott ugye megkezdődtek a munkálatok, egyelőre az aszfaltot marják. Ott egyébként a környező kis utcákban is megnövekedett forgalommal lehet találkozni, bár a tapasztalat az volt egyébként itt napközben, hogy azért néhány perc alatt át lehet érni, de hát némi várakozás benne van a pakliban, illetve a Szőregi úton is dolgoznak, a Szőregi domb környékén szintén forgalom korlátozás közepette. A hazafelé tartó időszakban azért mind a két helyszínen megnövekedett forgalommal lehet majd számolni. Indul már is a Lottika Mixer itt a 88-ban, ez alkalommal különleges helyszínről, a szegedi Szent Gellért fórumból, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 rendezvényéről jelentkezünk a helyszínről, beszélgetésekkel, interjúkkal, na meg persze Szeged kedvenceivel, Harry Styles, hogyha Late Night Talking már jön.

0: Ez volt a Simplurer és a Stárza 88-ban a Lottika Mixerben, amely most a Szent Gellért Fórumból, a Csongrácsonári Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 rendezvényéről jelentkezik, ahol dr. Kőkuti Attila, a Csongrácsonári Kereskedelmi és Iparkamara elnöke már itt van mellettünk, és tudok tőle kérdezni. Ha ezt az elmúlt egy évet egy picit értékelni kellene, nyilván zanzásítva és röviden, akkor milyen volt Csongrácsonád megyében gazdasági kereskedelmi szempontból?
1: Hát az elmúlt évet értékelem, akkor azt kell mondjam, hogy körülbelül ugyanott vagyunk, mint ahol az ezt megelőző évben voltunk. Ez azt jelenti, hogy vannak területek, ahol fejlődés tapasztalható, vannak területek, ahol nem. Ha megnézzük az építőipart, az építőipar nőtt, de a feldolgozóipar, az ipar az csökkent, tehát érdekes módon a bérek pedig nőttek. És hát ami a legérdekesebb, hogyha megnézzük a számokat, és összeadjuk a top 100 cégnek az árbevételét, akkor azt látjuk, hogy az 2,7%-kal több, mint az előző évben. De ha ezt úgy nézzük, hogy mennyi volt az infláció, és az inflációval korrigáljuk ezt az értéket, akkor sajnos ez csökkent, ez a teljesítmény. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy ez nőjön, nagyon várjuk, hogy valami méreható változás elinduljon a megye gazdaságában, és hát úgy gondolom, hogy ez a konferencia elő fogja segíteni azt, hogy egy kicsit elbeszélgessünk a szünetekben arról, hogy mint és mit csináljunk.
0: A Lottika Mixer a mai napon a Szent Gellért Fórumból jelentkezik, Szeged kedvencei pedig így sem maradoznak el, Matt Simonsnak.

0: Dash Young Fly és a kis kece az iménti percekben itt a 88-ban, ahol a Szent Gellért Fórumból a Top 100 konferenciáról jelentkezünk, és persze Szeged kedvenceiben nem szenvedünk hiányt, a folytatásban velünk lesz Ed Sheeran. Valamint a csütörtök délutánunkba állok és a Don't Say Goodbye is becsatlakozik. A Top 100 rendezvényről pedig interjúkra és beszélgetésekre a folytatásban is lehet még számítani. A hirdetői ajánlatok után is a Szent Gellért Fórumból jelentkezünk.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
5: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
6: Építkezik, felújít, a horvát szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepeslemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
7: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders Shampoo 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders Shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
8: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
9: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
10: Na anyu, te most beleharaptál egy almába?
11: Bele bizony, ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
12: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
11: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökerkezelésre.
12: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
13: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
14: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft.-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
15: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.ssihomedesign.hu.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. We'll be right back.
0: Este 7 órakor ma is jelentkezik a Klub 88, Buzsik lesz a lemezlejátszók mögött, aztán pedig majd Robin veszi át a stafétát. A Kis Színházban a Kulcskeresőket csípheted el 18 órától. A Somogyi Könyvtárban Jarmati Paor Zoltán Arcvonal című kötetének bemutatójára lehet majd számítani a mai napon. A Bántus István Katolikus Zeneművészeti Szakgimnáziumnál 18 órakor növendék hangverseny kezdődik majd, de például az IH rendezvényközpontban a Tükrös második félidő koncertre lehet számítani. A Hungiban pedig Jugó parti lesz ma este.
2: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra Szeged kapujában.

Diaz Menta és a Nélküled a 88-ban a Lottika Mixer szól. A Szőregi úton némi lassulásra lehet számítani a munkálatok miatt, és hát hasonló a helyzet az Algyűvi úton is. Ott azért sokkal nagyobb a kocsisor, jó néhány perces várakozással érdemes számolni. Mi viszont ez alkalommal nem Alsóvárosról, hanem a Szent Gellért Fórumból, a Csongrád-Csonári Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 rendezvényéről jelentkezünk, ahol ismét itt van mellettem dr. Kőkuti Attila, a iparkamara elnöke.

0: akit a BYD beruházásról is kérdezek. Tavaly is beszéltünk róla, hogy ez azért nyilván egyféle fajta lökést adhat, és azért hát az folyamatosan zajló beruházás.
1: Így van. Ugye a BYD az alapvetően át fogja alakítani a gazdasági környezetet. Erre szeretném felhívni a figyelmet, azonban nagy-nagy hibát követnénk el, hogyha a megye gazdaságát csak erre az egyetlen egy beruházásra próbálnánk építeni. Számos olyan kis és közepes vállalkozás van ma a megyében, vagy lesz a megyében, akik még csak közvetett módon se fognak beszállítani a BYD-nak, és hát nekik is ebben a megváltozott gazdasági környezetben meg kell találni, hogy milyen módon és hogyan tudnak hatékonyan működni. És hát a mi dolgunk az lesz, hogy erre adjunk valamiféle javaslatot, választ, és hát nagyon szeretnénk, hogyha meg tudnánk alkotni egy jövőképet ezzel kapcsolatban.
0: A Top 100 rendezvényen a kiadvány is mindig évről évre elkészül. Milyen bevételt kell elérnie annak, aki a Top 100-ba akar kerülni? Itt hogy alakultak nagyjából hozzávetőlegesen akár a számok?
1: Ha összevetjük a mi számainkat az ország más megyeivel, ott, ahol főleg az ipar fejlettebb, akkor a mi számaink jóval szerényebbek. Ez ugye a 4 milliárdos kategóriát jelent ma, amivel be lehet kerülni ebbe az úgynevezett Top 100-ba. Ez is jól mutatja a megye helyzetét, és hogyha egy másik számot mondjak, akkor azt kell látni, hogy a megye gazdaságának a teljesítménye az azért országos átlaghoz képest is kevesebb, kisebb. És hát ha megnézzük a béreket, amit mondtam, hogy emelkedtek, de ugyanakkor azt látjuk, hogy a bérek tekintetében az országos átlag bérszínvonalhoz képest a megyei bérszint az kb. Havi 100.000 forinttal kevesebb. Tehát van mit tennünk.
0: És mi van ebben a kiadványban még ezen kívül, hiszen itt azért ugye interjúk, hasznos információk is előfordulnak.
1: Ugye megpróbáljuk évről évre úgy összeállítani ezt a kiadványt, hogy hasznos információk legyenek benne, olyan interjúk, amiket érdemes elolvasni, és hát egy olyan táblázat és egy olyan összefoglaló adatsor és olyan grafikonok vannak, amelyekből a megye gazdaságának az érdekességei, a számok kiderülnek. Ugye mindenki izgatottan szokta lapozgatni, egyrészt, hogy megtalálja a saját cégét, másrészt pedig hát nyilvánvaló szeretném megnézni, hogy mások mit produkáltak, és próbálja hasonlítani saját magát ahhoz. És aki nincs benne ebbe a kiadványba, az is megnézi, hogy mi kell a bekerüléshez, milyen paraméterekkel dolgoznak a legnagyobb cégek, és hát úgy gondoljuk, hogy egy egészséges versenyszellemet visz az egész gazdaságunkba.
0: Dr. Kőkuti Attilának, a Csongrád Csanári Kereskedelmi és Iparkamara elnökének köszönöm a választ, a folytatás pedig már Ed Sheerané az Éterben, itt a Shepire.

0: Ez volt a Midnight, szól a 88, ez alkalommal a Szent Gellért fórumból, a Top 100 rendezvényről. Időjárás ügyben pedig az a helyzet, hogy kipillantok itt az ablakon, vannak ilyen beach flagek, meg zászlócskák, hát lengedeznek egyébként a szélben, mert többnyire felhős időnk van, szerintem a kiskabát az mindenképpen elkill, ráadásul az éjszakai időszakban megint csak 10-120 fok alá hűl majd a hőmérséklet, mi pedig a következő 60 perces etapban is újabb beszélgetésekkel jelentkezünk, például Szújó Zoltán a rendezvény házigazdája ez alkalommal, és mindjárt mikrofon elé csábítom, és beszélgetünk vele is arról, hogy mi történik ma itt.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Három után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: A híresztelések ellenére nem lesz munkás szálló a Honvéd téri parkolóház helyén Szegeden. Az építési szabályzat nem is teszi ezt lehetővé, ugyanis a telken 150 parkolónak kell lennie. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, a parkolóház semmi mással sem alakítható át, tehát erre építési engedélyt sem kaphatott senki.
1: Hogyha ott valaki engedély nélkül ilyen építkezést folytat, akkor úgy gondolom, hogy a kormányhivatalnak ezzel szembe föl kell lépni. Lehet, hogy bármilyen építkezés zajlik, lehet, hogy bárkinek bármilyen szándéka van, de az építési engedélyt arra kapni, hogy a 150 parkolóját átalakítsák, arra nem lehet.
0: Elesett az Algyői út, elkezdték az útfelújítási munkálatokat a 47-es úton, ezért a Szegedre bevezető és kivezető oldalon is nagy a sor. A Vásárhely most azt írja, már dolgoznak a munkagépek, a felújítások miatt pedig torlódásokra és lassabb haladásra kell számítani. Érdemes időben indulni. Bombariadó volt több budapesti iskolában. Szerdán és csütörtökön egy ismeretlen személy egy e-mail címről több fővárosi iskolának bombarobbantással kapcsolatos fenyegető üzenetet küldött. A rendőrség és a tűzszerészek az iskolákat kiürítették és átvizsgálták az épületeket, de robbanó anyagot nem találtak. A fenyegetéssel összefüggésben a Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. És eltűntek a brit könyvesboltokból Sally Rooney könyvei. A világhírű ír szerzőnő ugyanis egy terroristának nyilvánított palesztin barát szervezetet támogat a könyvei bevételeiből. A brit kormány tavaly terrorszervezetnek nyilvánította a Palestine Action-t, miután a tagjai behatoltak a királyi légierő Oxfordshire-i bázisára és repülőgépet rongáltak meg, tiltakozva az Egyesült Királyság Izraelnek nyújtott támogatása ellen. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Közlekedési szempontból némi kihívást tartogat az Algyői út, ugye a munkálatok megkezdődtek, és ott bizony hát lassulásra bőven lehet számítani, jó néhány perccel megnő. Ott az átjutás a Szőregi úton, picit egyébként más a helyzet, a gyorsabb, már nyilván az útmunkálatok ott is tartanak, illetve a Rüszkei autópálya határátkelő helyen is, nagyjából az autópálya határátkelőnél a kifelé tartó oldalon egy olyan 7-8 perces várakozással mindenképpen érdemes számolni, ha pedig útinformációd van, a segítség jöhet 0632998888 a számunk. 2 óra múlt egy picivel, ez pedig a 88 a Lottika Mixer szól, ami ez alkalommal a Szent Gellért Fórumból a Csongrád Csanári Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 rendezvényéről jelentkezik. Mindjárt Szújó Zoltánnal, a rendezvény házigazdájával beszélgetek, előtte viszont Kelly Clarksonnyal, már itt a Stronger.

0: Dr. Bigél talált hallgatok, ez volt a Sugar Daddy a 88-ban. A Szent Gellért Fórumból jelentkezik ez alkalommal a műsor a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 rendezvényéről, ahol most már beindult a buli, ha úgy tetszik, és itt van Szújó Zoltán is, aki egyébként ez alkalommal a rendezvény házigazdája. Beszéljünk már egy picit a szegedi kötődésedről, mert én kaptam olyan információkat, hogy azért te nagyon szereted ezt a Tisza parti várost.
1: Ha férfi kézilabda, akkor inkább Szeged, mint Veszprém, és ezt nem csak itt mondom, hanem Veszprémben is az elég nagy probléma, mert ott már értek emiatt finoman szólva a trucitások, de ma pedig már itt a rendezvény napján bicikliztem egyet Szegeden, hoztam a kis összehajtható bringámat, aztán mentem egy kört a Tisza parton, meg a Domtér környékén. Ugye én Gyoma Endrődi vagyok, tehát alapvetően az Alföld a szűkebb otthonom, és amikor már Békés Csabát nagyon untuk a gyerekkorom, van, akkor eljöttünk egészen Szegedig, és tényleg fantasztikus emlékeim vannak innen, illetve egyszer még az ősidőkben egy hölgy miatt én egy évig azért ide járogattam elég sűrűn a Jósika utca és környékére, úgyhogy most is bringáztam már egyet itt a rendezvény napján. Nagyon szeretem ezt a várost, egyébként egészen különleges hangulata van, mindig jó ide visszatérni.
0: Azt hiszem jó ezt hallani, Zolival pedig beszélgetünk még, ő itt lesz a rendezvény végéig, ahogy mi is, viszont van néhány programötletem is. Összegyűjtöttem néhány programötletet, tudod mit, mozifilmes ötleteket ajánlanék ez alkalommal, ott legalább biztos, hogy nem fúj a szél, meg hát felhőből is kevesebb van. A belvárosi moziban az újdonságok közül a Street Fighter-t vetítik, a videójáték adta az alapját, este elcsíphető ez a film, vagy a Hálózatára, az újabb Facebook mozifilmre is lehet számítani, és a Vereti is vereti majd a belvárosi moziban. A Cinema Cityben este Vászonnon lesz a Másik Mami, vagy a Kaptár, ezek horror alkotások, a Bálna Hullás pedig arról szól, hogy egy figura bekerül egy Bálna pocakjába, talán így fogalmazhatnánk, hogy milyen ez a Vásznon, hát annak akár a végére lehet járni, ha van hozzá gusztusod. Jó filmezést!
2: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.

0: Igazi nyüzsgés és forgatag az, ami jellemző. Ez alkalommal nem a stúdióból szól a Rádió 88-ban a Lottika Mixer, hanem a Szent Gellért Fórumban a Top 100 konferencián tartózkodunk, a Csongrácsanári Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén, ahol hát beszélgető társak váltják egymást egyébként a másik mikrofonnál. Szújó Zoltán még mindjárt visszaérkezik hozzánk, előtte viszont jó néhány szegedi kedvencre is lehet majd számítani itt a 88-ban. Jön például ez a felvétel. De nem csak Enrique Iglesiast és a Bailandót hallgatjuk, hanem az Olivia Dean-féle So Easy sem maradt ki a mai nap felhozatalából. Ha pedig úton vagy, akkor tudod, a 47-esen az Algyői úton munkálatokkal lehet találkozni, és a Szőregi úton is dolgoznak mind a két helyszínen. Félpályás lezárás van érvényben.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz, Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
4: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62 549 570.
5: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
3: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
2: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk. Pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
3: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A héten az algák, a superfood kapta a főszerepet, a folytatásban pedig azok jótékony hatásaival is megismerkedünk. Az algákban ugyanis klorofil és egyéb fitotápanyagok találhatóak meg, amelyek képesek csökkenteni a gyulladást a szervezetben, ezért hasznos egyébként az emberi fogyasztásra alkalmas algák fogyasztása. Az ízületi gyulladás és a szívbetegségek kockázatának csökkentéséhez is hozzájárulnak, illetve vannak benne különböző zsírsavak, amelyek segítenek csökkenteni a magas vérnyomást és a koleszterin szintet. A Kabai Patika csapata jó egészséget kíván!
3: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészséghez!

0: Ez volt a Mielőtt megismertelek, halott pénzék dala. A 88-ban, ami ez alkalommal a Szent Gellért Fórumból, a Top 100 konferenciáról jelentkezik, amelynek Szújó Zoltán a házigazdája, aki még itt van velem. Egy gazdasági konferenciát, ahol az autóipar is fontos szerepet kap. Hogy állunk most ezen a téren? Mert azért, hát itt Szegeden ugye a BYD miatt ez most főleg aktuális téma.
1: Hát ennek szentelünk is egyébként egy kerekasztal beszélgetést, nagyon sok kiváló és felkészült kollega érkezik, akár egyet hagy emeljek ki, Bazsó Gábor Karotta, aki még a Totálkár alapító csapatának a tagja volt. Szóval nagyon érdekes az európai autóipar helyzete, és tényleg most azért nem mennék bele a részletekbe, egy, nem vagyok szakember, kettő, legalább másfél-két órát tudnánk erről beszélni. Alapvetően azért itt úgy tűnik, hogy Kína nagyon megelőzte Európát, éppen egy kínai nagy cég, a BYD érkezik ugye ide Szegedre, tehát a lokális gazdaságra egyébként egészen jó hatással is lehet, de itt például ebben a kerekasztal beszélgetésben szótajtunk az elektrifikációról, mint jelenségről, ami úgy látszik, hogy mondjuk az autósportban nem váltotta meg feltétlenül a világot, vagy legalábbis nem állította teljesen új pályára az autósportot, mert ott kellenek az érzelmek, kellenek a hanghatások, és így tovább. Megvan a Formula E, a tisztán elektromos hajtású formautós világbajnokság, ami köszöni szépen jól van, de az soha nem lesz a Forma 1-nek a riválisa. Szóval ahol fontosak az érzelmek, ott azért a hangra szükség van. Ellenben a hétköznapi közlekedésben úgy tűnik, hogy most megint van egy felívelése az elektromos autóknak Európa szerte. Ez mindenképpen jó, a probléma csak azzal van, hogy a technológiát a kínaiak fejlesztik, és ez sem stratégiai, sem verseny szempontból nem feltétlenül szerencsés. Ugye nagyon sokat emlegetik manapság Európa versenyképességét, illetve annak a hiányát, és bizony ezt azért érdemes globálisan nézni ezt a képet, egy egyébként is globalizálódó világban. Tényleg hosszan tudnék erről mesélni, mert azt hiszem, hogy a mobilitáshoz, a helyváltoztatáshoz való viszonyunk változik meg alapvetően. Én is egy összehajtható elektromos biciklivel a csomagtartóban érkeztem ide Szegedre, tehát amikor letettem az autót és mentem egy pár kilométert, az biciklivel tettem meg. Tehát nagyon érdekesen alakul az is, hogy hogyan mozgunk, hogyan változtatunk helyet, és nyilvánvalóan ennek szentelünk néhány előadást a rendezvényen, illetve még egyszer mondom, egy izgalmasnak ígérkező kerekasztal beszélgetést, és nem azért, mert én moderálom, nem azért lesz izgalmas, hanem a résztvevők és a felkészültségük, meg a téma miatt.
0: Szújó Zoltánnak köszönöm a válaszokat, beszélgető társaim pedig persze, hogy akadnak még itt a Top 100 konferencián, az éterben viszont már az Energarda lassú.

0: A Szent Gellért fórumból rádiózunk ez alkalommal, és a Lucky Let's Go is innét szól. A következő órában is várhatóak vendégek innét a helyszínről. Persze a szegedi közlekedésen is rajta tartjuk a szemünket. Időjárásunk pedig 15-100 szokott tartogat. Hát a korábbi előrejelzések arról szóltak, hogy többnyire napos időnk lesz. Hát ezt át lehet húzni. A többnyire meg a napos szót is, inkább a felhők uralkodnak. Mondjuk csapadékra azért úgy tűnik, hogy nem kell számítani.
1: Támogatta az nvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
4: Okos otthont fejleszthetnek a Szegedi Szakképzési Centrum tanulói az új technológiai képzőközpontjukban. Az intézmény a Xiaomi-tól kapott szenzorokat és egyéb programozható eszközöket 50 millió forint összértékben. Ezekkel megtanulhatják a diákok, hogyan használjanak, programozzanak vagy javítsanak meg egy okos otthont. Erdély Margit, a Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, az eszközöket mind a 10 intézményük tanulóinak, vagyis mintegy 9600 fiatalnak elérhetővé tették.
5: A Xiaomi IoT technológiai képzőközpontban a tanulók a különböző okos otthon eszközöket, például lámpákat, ventilátorokat, érzékelőket a mobiltelefonjukra telepíthetik, és ezen keresztül kapcsolhatják és vezérelhetik ezeket az eszközöket, így gyakorlatban megismerhetik az okos otthon rendszer működését és a mindennapi alkalmazását.
4: Megérkeztek az óriás kerék alkotó elemei a Dóm térre. A Szegedáj minden évben a karácsonyi vásár fő attrakciója, de már ősszel is várja a nem téri szonyosokat. Benne ülve 50 méter magasból csodálhatjuk meg városunkat. Az óriás kerék összeszerelési munkálatai általában egy hetet vesznek igénybe. Magyar Péter uniós forrásokból erősítené meg a határkerítést és a határvédelmet. A miniszterelnök Brüsszelben elmondta továbbá, hogy a kormány tárgyalásokat folytat az Európai Bizottsággal és az EU tagállamokkal arról, hogy mielőbb lezárható legyen a napi 1 millió eurós migrációs bírsággal járó eljárás. Magyar Péter holnap Volodymyr Zelenszkivel találkozik Brüsszelben. És évtizedek óta nem látott eső zúdult Las Vegasra. A Rachel trópusi vihar maradványaiból egyetlen nap alatt az októberi havi átlag több mint háromszorosa esett le. A hirtelen lezúduló eső áradásokat okozott, több utat lezártak és mentési munkálatokra is szükség volt. A sivatagi környezetben a száraz talaj és a burkolt felületek miatt a víz gyorsan összegyűlik, így a heves esőzés komoly veszélyt jelenthet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Most kaptuk az információt, hogy baleset történt a 43-ason Klára falvánál, félpályán engedik a forgalmat, és a 43-asnak a Szőregi út részén is van olyan, ahol félpályán megy a forgalom, utóbbi helyszínen mondjuk szerencsére útmunkálatok miatt. A 47-esen is ugye az Algyői úton a munkálatok tartanak, lassulással, néhány perces áthaladással lehet ott számolni, vagy várakozással pontosabban, érdemes ezt belekalkulálni, és az M5-ösön a Röszkei autópálya határátkelő helyen is 4 óra 20 perces várakozással lehet számolni a kifelé tartó oldalon.
1: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Billiard Bar.
0: Ez már a Lucky Let's Go 88-ban, ez alkalommal pedig a Szegedi Szent Gellért fórumból jelentkezünk, a Top 100 konferencián tartózkodunk, és vendégeim persze ebben az órában is lesznek, mert mindjárt játékra is lehet számítani. Mindenek előtt azonban jön Teddy Sims és a Mr. Novi-tól. 88.

88.

0: Ez volt a Méri Mérés a Shackles a 88-ban. Érdemes a Szőregi úton lassulásra számolni. Kata hívott az előbb, hogy hát nekik egy olyan 20 perces várakozás benne volt. A forgalmi térképünk ennél kevesebbet jelez, minden esetre ezzel érdemes számolni. A 43-ason pedig Klára falvánál egy baleset is történt, ott is félpályás lezárással találkozhatsz. És hát nyilvánvalóan az Algyűi úton is zajlanak a munkálatok a félpályás lezárás mellett. Hát bizony, ott is torlódik a forgalom.
1: Itt az Amikor én még kisrác voltam játék a Rádió 88-ban.
0: Bizony, hogy jelentkezik a játékunk is, a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház játékában 2 órás családi belépője gyatít, és ma is akad egy kérdés. Idézzük föl a régmúltat, a Napsugár Bisztró kínálatát. Arra volnék kíváncsi, hogy mi volt a helynek egy kifejezetten, hát a specialitásai közé tartozó étel, a mágia rakás, vagy a halászlé. A válaszod SMS-ben a 0632998888-ra várom a nyereményért.
1: Amikor én még kisrác voltam játék, minden hétköznap a Lucky Let's Go-ban.
2: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház. A feledhetetlen pillanatok helyszíne.
0: Holnap már október 16-a lesz, a gálok, ambrusok ünnepelnek, a lehelek lesznek a névnaposok, illetve az élelmezési világnap is pontosan október 16-ára datálható. Ami az időjárásunkat illeti, a hajnali időszak megint 4-5 Celsiusokot hoz majd, holnap pedig talán a maihoz képest több napsütésre 15-16 Celsiusokra számíthatunk majd, nem tartogat a péntek jó eséllyel jelentős mennyiségű csapadékot, sőt vélhetően semmilyen mennyiségű csapadék nem hullik majd, a Gedzó meg a Dani viszont holnap is jelentkezik már 6 órától, illetve aztán egészen 9 óráig a barcagó szarvasbikák is szerepet kapnak majd, a balesetvédelem és hát nyilvánvalóan a közlekedés is, mert hogy ilyenkor az is tud vadveszély szempontjából kihívásokat okozni.
2: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.

0: dalát. Hát hallottad, és igen, a 88 szól a rádió készülékedből. Köszi szépen. A folytatásban pedig újabb kedvencek jönnek, viszont ugye van egy játékkérdés is. Arra vagyok kíváncsi, és nyereményem is van egyébként a válaszadók között. A Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház 2 órás családi belépő jegyét sorsolom, hogy annak idején Napsugár Bisztrónak mi volt a specialitás. A több is volt, de mondjuk válaszunk kettőből, a mágyarakás vagy a halászlé. SMS-ben a 0632998888-ra várom a válaszod. A kedvencek közül pedig mindjárt jön a Hősök. Valamint velünk lesz a Swedish House Mafia és a Most of Flame is. Ma pedig egészen este 7 óráig a Lucky Let's Go a Szent Gellért Fórumból a Top 100 gazdasági konferenciáról jelentkezik élőben.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fedax Kft. Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
5: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
6: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben. Szeged belvárosában a Dózsa György út 12 szám alatt.
7: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
8: Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
7: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
9: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
10: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
11: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
12: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
13: Pepperoni pizzéria és biliárdbár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
14: Október 16-án nem fogadunk semmilyen kifogást. Vár az Alibi koncert.
13: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
15: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged, Kávária Sugár út 83-85.
16: Megjöttek a fa szállítók. Újra tele a faterem árubolt. Hoztak kiváló minőségű kerítésléceket, lépcsőlapokat és szegőléceket. Nálunk nem gond a méret, a táblásított fenyőből is óriási a választék. Gyere el még ma és válogass a teljes készletből. Várunk a Gergely köz egyben a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamut fenyő. www.fakötőjelterem.hu.
17: Neked kacat? Másnak kincs. Vasárnap ismét vár a mastéri használt cikkbörze. A nagycsarnokban gazdát cserélnek a megunt, de még használható otthoni kacatok, háztartási eszközök, ruhák vagy játékok. Ha szeretsz nézelődni, akkor ott a helyed a nagycsarnokban vasárnap 8 órától a mastéri bőrzén.
18: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged. Fonógyári út 4-6.
19: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
20: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Tudod mit? Csak azért is holnapi programokat gyűjtöttem össze. Jó estét nyár, jó estét szerelem, közönség találkozó lesz Forgács Péter rendező, valamint a darab szereplői közül Ács Petra, Tuli Péter, Szász Gabriela és Török Lili is ott lesz a Rőkben holnap 16.30-tól. A régi zsinagógában, az Örkény István Színház előadásában az Ostrom Dress kerül majd a közönség elé. A Nagy Színházban a La Traviátát lehet élvezni, az IH rendezvény központban pedig holnap 16 órától és 8 órától is az Illúzió Mesterei igyekeznek elkápráztatni a közönség. Jó szórakozást a programokhoz!
20: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

0: A Top 100 konferenciáról, a Csongrád Családi Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényéről, ahol itt van Hajas Imelda is, aki hamarosan majd egy kerekasztal beszélgetésen vesz részt, autós tartalomkészítővel beszélgetek. Ketten ülünk most itt az asztalnál, és egyikünk nagyon ért az autókhoz, a másikunk nem. Te értesz hozzá jobban. Hogy jött ez az életedbe?
1: Miből gondolod, nekünk? Hogy értek hozzá?
0: Hát foglalkozol vele. Mondjuk nyilván a kettő nem jelenti ugyanaz, de mégiscsak. Hát azt gondolom, azért értesz hozzá.
1: Természetesen vicceltem. Igen, 8 éve már, hogy az autóiparban tevékenykedem, úgyhogy csak úgy repül az idő.
0: Hogy jött az életedbe az autózás, meg az autóipar?
1: Egészen kicsi korom óta imádom az autókat és ennek a világát, ami körülötte van, és ezt az egészet övezi. Tulajdonképpen, amikor kisgyerek voltam, a padlószőnyegen az autókat tologattam, volt több száz matchboxom, autós találkozókat rendeztem, imitáltam, aztán ahogy cseperedtem, hál' Istennek a sors is ebbe a világba sodort, ugyanis egyetem mellett kellett nekem szakmai gyakorlatot végeznem, ez 6 hónapot ölelt fel, és tudnélik kommunikációs média szakon tanultam alapképzésen, és akkoriban a Frey kávézóban dolgoztam baristaként, mert az autók mellett a kávézás a másik szenvedélyem, és elvégeztem egy barista kurzust, illetve egy látta átképzést, viszont azt mégsem fogadhatták el ugye szakmai gyakorlatnak a kommunikáció és média tudomány tanulmányaimhoz, és keresgéltem az interneten mindenféle munkát, ahol el tudom végezni a szakmai gyakorlatot, és szembe jött velem egy szórólap, ahol autós újságírót kerestek, méghozzá gyakornoki pozícióba, úgyhogy nekem az pont kapóra jött, úgy voltam vele, hogy jelentkezem a céghez. Mindössze annyi autós referenciám volt akkor még, 2018-ról beszélünk egyébként, hogy szerettem az autókat, tehát úgy voltam vele, hogy elmegyek az interjúra, ha egyáltalán behívnak, legfeljebb kiröhögnek, hogy mit keres itt egy hölgy, és hogy az nagyon kevés lesz ide, hogy szereti az autókat, meg hogy kiskorában azokat tologatta a szőnyegen. Aztán az első körös interjúból lett egy második körös interjú, és itt kezdődött 2018-ban az autós újságírói karrierem. Tehát valamilyen szinten mégiscsak komolyan vettek, illetve látszott a szememen a csillogás, hogy én ezt tényleg szeretném.
0: Az előző percekben Hajas Imelda autós tartalomkészítő volt a beszélgető társam, de beszélgetünk még majd vele a folytatásban is. Most viszont fürkészünk körbe a szegedi és környékbeli utakon. Ha egy jó lassulásra vágysz az utakon, és nem annyira kapkodnál, akkor a 43-as főutat ajánlom a figyelmedbe. Ott ugye a Szőregi úton a munkálatok tartanak. Hát egyes jelzések korábban azért arról is szóltak, hogy hosszú perceket is lehet várakozni, főleg egyébként a Szegedre befelé tartó oldalon. És az Algyi úton is jó néhány perces várakozással lehet számolni. Ott is ugye már az út fölmarása elkezdődött. A 43-ason egyébként korábban egy baleset is történt Klára falvánál. Ez is lassulást okozhat, és bizony meglehetősen sokan vannak a Temesvári körúton, a Két hídon, a Tisza-Lajos körút, a Kossuth-Lajos sugárút, és szokás szerint a Kálvária vagy a Szabadkai út is autókkal terhelt.
2: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Ez volt a Hősök dala, maradok benne a 88-ban, ahol volt egy kérdésem, és az ügyben érdeklődtem, hogy a Napsugár Bisztrónak annak idején mi volt a specialitása, már legalábbis ezen két válasz közül, a mágiarakás vagy a halászlé. Hát persze, hogy a mágiarakás a helyes válasz, a nyertesünk pedig István egy 30-as számról játszott velünk, de nálam majd hamarosan csörög a telefon, és átbeszéljük az átvétel részleteit, hiszen nyereménnyel gazdagodott a Tiszagyönnyi rendezvényterem és játszóház játékában 2 órás családi belépő jegyezővé a játszóházba. Ami pedig az időjárásunkat illeti, hát a napsüt csak többnyire felhők takarják, ez lehet egyféle fajta probléma, 16-17 Celsiusok ennek ellenére van, ha pedig picit hasogat a fejed, hát az lehet, hogy most a hidegfront számlájára lehet írni, némi ilyen szempont is befigyel ebben a mai napban. Holnap viszont egyébként talán már több napsütésben bízhatunk, meg hidegfrontmentes időjárásban, ha bár 4 Celsiusokról indul a lapunk, aztán 16-ra lehet majd számítani.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol. Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
2: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Már a vacsorán jár az eszed. Rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
5: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: A Szegedi Távfűtő Kft. Most pénteken nyílt kapukkal várja az érdeklődő gyerekeket és szüleiket. Az erőművek éjszakája, távhőszolgáltatás napja országos kezdeményezéshez csatlakozva a Vág utca 4 szám alatti irodaházban a Mondoló Egyesülettel közösen környezetvédelmi foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel és ismeretterjesztő előadásokkal várjuk az óvodás és iskolás korosztályokat. Tanulj, játsz, alkoss! Gyertek el most pénteken 15 és 20 óra között a Setafhoz, és töltsetek velünk néhány izgalmas és értékes órát. További információ a Setaf Facebook oldalán és honlapján.
9: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
10: Diego Szeged, Vásárhelyi Pál utca 3-5, telefon 62-422-448.
4: Ez reklám volt.
11: Ne hagyd az értékeidet látható helyen a kocsiban, ezzel is csökkentheted annak a kockázatát, hogy feltörjék az autódat. A rendőrök figyelmeztetnek, az elkövetőknek mindössze néhány másodpercre van szükségük ahhoz, hogy betörjék az ablakot, és elvigyék a szem előtt lévő holmikat. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a gyári riasztó mellett érdemes kormány, pedál vagy váltózárat is használni.
12: Soha ne hagyjon mobiltelefont, GPS, laptopot, készpénzt, bankkártyát, napszemüveget, táskát vagy más értéket látható helyen az autóban. Személyes iratait és a gépjármű okmányait soha ne tartsa az utastérben vagy a kesztyűtartóban. Mindig zárja be az ajtókat, húzza fel az ablakokat és élesítse a riasztót, még akkor is, ha csak egy percre ugrik be valahova.
11: Turbó kukacokkal kísérleteznek a Szegedi Tudományegyetemen. A kutatók gyógynövények hatóanyagaival kezelt lisztkukacokat és katonalégylárvákat etettek a baromfikkal. A kísérletek során azt tapasztalták, hogy a különleges takarmányt fogyasztó tyúkok több tojást tojnak, és kevesebb takarmánnyal is beírik. A kutatók szerint az eljárás a fenntartható állattenyésztésben is új lehetőségeket nyithat. Magyarországnak egyelőre nem elfogadható az Európai Unió következő 7 éves költségvetésének tervezete, jelentette ki Magyar Péter a brüsszeli uniós csúcsra érkezve. A miniszterelnök szerint bár a magyar kohéziós és mezőgazdasági forrásokat nem csökkentették, az uniós hozzájárulás elvárt összege továbbra is túl magas. Ha a decemberig nem sikerül megfelelő megállapodást elérni, Magyarország a vétótól sem zárkózik el. És Barbie baba lett Celine Dionból, de nem mindenki ismer rá. Az énekesnőről mintázott Barbie az 1998-as Oscar-gálát idézi, amikor Dion a Titanic betétdalát, a My Heart Will Go On-t énekelte. A hosszú ujjú ruha és a frizura mellett az óceán szíve nyaklánc is helyet kapott a játékon. Az arc hasonlósága viszont több rajongó szerint már kevésbé sikerült. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Mérik a közlekedők sebességét az Algyői Tisza hídnál, ott a 70-es táblánál, tényleg figyelj oda, mert ott hát könnyen készülhet drága fotó. Másrészt pedig az Algyői úton ugye félpályás lezárás mellett munkálatokkal lehet találkozni, és bizony nem csak ott, hanem a Szőregi úton is van torlódás. Tegnap nem volt olyan vészes a helyzet, most azért több perces várakozással kell infóink szerint számolni, és hát nyilván a Nagykörúton, a Kossuth-Lajos sugárúton, a Kálvárián és a Szabadkai úton is sokan autóznak, a Tisza-Lajos körúton sem kevés az autós, illetve a Temesvári körúton ezzel együtt pedig az Új hídon is picit lassabb lehet a menet.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Délután 4 óra múlt egy picivel, a 88-ban pedig a Lucky Let's Go szól, ez alkalommal a Top 100 konferenciáról, Hajas Imeldával pedig még beszélgetünk majd egyébként az autóiparról, előtte viszont Tiesto, Eva Max, már itt a The Modo, üdvözletem a mikrofonnál ez alkalommal, Szeri Csaba.

0: Ilyen a Spyro újdonsága szólt a Material Lover a 88-ban a Top 100 konferenciáról, ahol Hajas Imelda, autós tartalomkészítő még itt van velem, és tudom őt kérdezni.
1: Én kaptam egy fölkészítő anyagot, és ott azt írták, hogy nyugodtan kérdezelek a BYD-ről is itt Szegeden, mert hogy van róla véleményed, na én erre kíváncsi volnék.
2: Ugye a BYD az egyik kínai márka, aki nagy múlttal rendelkezik, tehát nagyon-nagyon széles a skála a kínai autók piacán, nagyon nagy a verseny. Sokan kérdeznek engem, hogy mi a véleményem a különféle kínai márkákról, és a BYD az egyik, amit ki szoktam emelni, hogy nem csak jó áron kínálja a modelljeit, hanem azért megbízható mondjuk a hajtáslánca, vagy inkább az akkumulátora, ami benne van, technológia, azt ők már 10-20-on rengeteg sok éve fejlesztik és kutatják, van több sok kutatófejlesztő központjuk, és ugye telefonokba kezdték az akkumulátorokat gyártani annó, úgyhogy nem idegen, nem testidegen tőlük az, hogy autókba is gyártsanak akkumulátorokat.
1: És mit gondolsz, az európai autóiparnak a kínai autóipar egyre nagyobb térhódítása az mekkora veszély, vagy éppen akár nem veszély?
2: Én úgy tudom, hogy közel, vagy több mint 400 kínai márka van a kínai piacon. Nyilván, ahogy említettem az imént, ezek közül lesz pár, aki elbukik, lesz olyan, aki túlél, és be fog tudni jönni Európába, és itt fog tudni maradni. Megemlíthetném akár például a Geely-t is, aki szintén egy nagy múltú vállalat. Szerintem az nem rossz, hogyha van verseny, mert az európaiak sem tudnak úgymond elkényelmesedni, hát meglátjuk mindenféleképpen, ez most egy izgalmas időszak lesz az autóiparban, ami már történik az elmúlt egy-két évben, illetve ami fog még az elmúlt, vagy a következő mondjuk 5-10 évben.
0: Hajas Imeldának köszönöm a válaszokat, mi pedig a Lucky Let's Go-val ez alkalommal. Külső helyszínről a Top 100 konferenciáról jelentkezünk, de persze azért jönnek az információk a szegedi utakról is. A szegedi utakon pedig munkálatokkal lehet találkozni. Nemes Roli már is itt van velünk a vonalban a legfrissebb helyzetjelentéssel. Hello Roli!
3: Szia Csabi, jó utat az úton lévőknek! Helyzetjelentés a 47-esről, és rögtön kezdeném Hódmezővásárhely felől. Már egészen könnyedén lehet haladni Szeged irányába, és ahogy jöttem, a szembe lévő oldalon sincs komolyabb fennakadás. Viszont nagyon fontos, hogy az Algyői hídon, ugye kint van a kamera, 60 km/h van ugye szabályozva a sebesség határ, és ezt illene betartani, ugyanis nemrégiben a rendőrség kollégái is tartottak arrafelé egy rutin razziát, ellenőrzést 3 napon keresztül, és nem egy, nem kettő olyan eset volt, hogy valaki 90-100 km/h rongyolt át az Algyői hídon. Ennyit a 47-es távolabbi szakaszáról. Ahogy jövünk Szeged felé, ugye itt az Algyői úton már a benzinkút után, korán reggel elkezdték felmarni a betont, folyamatban vannak a munkálatok. Itt ugye 30-as tábla van kihelyezve, itt is érdemes betartani a sebességhatárokat, hiszen a rendőrség kollégái is ellenőrzik ezt folyamatosan a nap különböző szakaszaiban. Egyébként jól haladnak a srácok a munkálatokkal, a délutáni csúcs pedig már elindult, úgyhogy azért érdemes mindenkinek legalább egy 15-20 perces várakozással kalkulálnia, vagy pedig hamarabb elindulnia, hogy aztán sikerrel tudja abszolválni majd az odaérkezést a célállomásra. Jövő hét csütörtökig van ígéret arra, hogy itt a 47-es bevezető szakaszán végeznek majd a srácok a munkálatokkal, hiszen jövő hétfőn kezdik majd meg a vadonatúj aszfaltnak a lerakását, úgyhogy addig pici türelem, és a 47-esen legalább ezekkel a dolgokkal kell kalkulálni mindenkinek. Jó munkát, Csabesz, és mindenkinek jó utat!
0: Rolinak köszönjük szépen az infókat, ha pedig neked is útinfód van, akkor 0632998888 a számunk.
4: Támogatta a Nita ékszerűzlet.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88. We are

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ez volt az Are You With Me, Los Francistól itt a 88-ban. Az Algyi úton, hát igen, a munkálatok okán már van némi várakozás, talán egyébként 10 perc vagy picivel, annál is több, főleg a befelé tartó oldal tűnik most terheltnek, kitartást, ha épp ott várakozol. A Kiskörúton is sokan autóznak, biztos, hogy lassabb ott is az átjutás, és a Szabadkai úton is hasonló a helyzet. A Szőregi úton meg ugye szintén a félpályás lezárás miatt némi forgalom korlátozásra lehet számolni. A forgalmi térképünk egyébként ott most hát óvatosabb percekbe méri egyébként ezt a várakozást, de honnét vagy más szakaszról van helyzet? Egy jelentésed a 06 32 99 88 88-ra várjuk a segítséget.
2: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
3: Dani.
4: Kedzo, szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
5: Gedzó meg a Dani újra együtt.
2: Őszintén, humorral, Szegedről.
5: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: Klíma. Hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
9: Építkezik, felújít, a horvát szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
10: Ha vadétel, akkor Stüssi Vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
11: Lehet, hogy van egy kávészünet dal, amihez neked is tartozik egy emlék, egy korszak, egy pillanat. Október 22-én énekeljük együtt a Csonka verset, vagy épp a lehetetlen bakancslistát. Szeged IH rendezvényközpont. Jegyek már kaphatók.
12: Kezdtem ezt a verset én.
13: Sötétben tapogatózol az utakon?
14: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
13: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál, nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a Szegedi Ozram márka képviselet. Keres minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
15: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
16: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
17: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
16: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
17: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
18: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged, Kávária Sugárút 83-85.
19: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
20: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt vagy mindenki kedvencét, a világbajnoki Girosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a lakipizzeria.hu oldalon.
21: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk, pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
0: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
1: Figyelem, jövőépítők! Kíváncsi vagy, hogyan lesz egy tervből valódi ház? Érdekel a 3D tervezés, a robotika vagy a legmenőbb építőipari technológiák világa? Akkor ott a helyed az Építsd a Jövőt Fesztiválon október 21-én a Vedresben. Próbálj ki izgalmas szakmákat, vegyél részt interaktív bemutatókon és fedezd fel, milyen karrier lehetőségek várnak rád az építőiparban. A Déri, a József Attila, a Móravárosi és a Vedres iskola látványos programokkal készül. Modern technológiák, kreatív kihívások és a rengeteg élmény egy helyen. Két turnusban várunk. 8.30-tól és 11.30-tól a Szegedi SC Vedres István Technikumban. Ne csak nézd a jövőt, építsd is! További információ és regisztráció www.szakképzésszeged.hu. Építsd a Jövőt Fesztivál, ahol a szakmák életre kelnek!
22: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.sshomedesign.hu.
23: Még nincs vége a fesztiválnak! A Campus Oktoberfest október 18-ig vár finom falatokkal, bajor hangulattal, akciókkal és igazi sörfesztiválos életérzéssel. Október 16-án pénteken 17 órától pedig élőben zenél nálunk a Bajor Bőrnadrágos Banda Sramli Zenekar. Hozd a barátokat, kocincsatok egyet, és élvezzétek velünk a hamisítatlan bajor hangulatot. Campus Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Október 18-ig tart a fesztivál. Ne maradj le róla!
24: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
25: Az egészségpercek következnek, ahol a makacs ordugulással, a tisztögéssel vagy a szemvízketéssel is foglalkozunk, hiszen ha így ébredünk, akkor lehet, hogy bennünk van, hogy na, ez a napunk sem lesz tökéletes. A tünetek hátterében egyébként ilyenkor nem csak megfázás, hanem a lakásban megbújó allergének is állhatnak. A házi poratka és a penészgomba egész évben jelen lehet, és folyamatosan irritálhatja a szervezetünket, úgyhogy érdemes lehet akár erre is gondolni, és odafigyelni és odaügyelni az egészségünkre.
24: Támogatta a Mediversál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
25: Összegyűjtöttem néhány programötletet, természetesen a mai napra. Így például a Café Radnótiban Kelemen Zoltán Hagyomány Ötvözet című kötetének bemutatójára lehet majd számítani, illetve az STR rektori épületében dr. Nagy Judit Kaminóra mentem Puszi Anya című könyvének bemutatója lesz majd ott. A Vántus István Katolikus Zeneművészeti Szakgimnáziumnál 18 órakor növendék hangverseny kezdődik majd, a Kis Színházban pedig a kulcskeresőket lehet tetten érni. Jó szórakozást a programokhoz!
24: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

0: A türelem rózsáterem szokták mondani, és hát az Algyői úton nem tudom, hogy rózsatereme, de a türelemre egészen biztos, hogy szükség van. Hát nagyjából minimum egy 10 perc egyébként ott átjutni, a legutóbbi információk azok javarészt így szóltak. A Szőregi úton picit talán gyorsabban halad a forgalom, de hát nyilván ott is sokan autóznak, és a munkálatok miatt ott is van egy szakasz, ahol félpályán lehet közlekedni. Figyelj, Algyőnél a híd környékén, ott a 70-es táblánál, ha minden igaz, a sebességet még mindig ellenőrizheti. Tegnap is majd egész nap kint volt ott a Trafipax, és a mai tapasztalat is hasonló, illetve a Szabadkai úton is van némi várakozás, ott nem munkálatok miatt csak. Hát van, aki igyekszik egyébként hazafelé jutni, a kifelé tartó oldalon erősebb a forgalom, és sokan vannak a Tisza-Lajos körúton is, főleg a felső Tiszapart felé vezető oldala terhelt.
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: 15 Celsius fokot mutat a 88 hőmérője, hát nem sok, de nem is olyan tragikus, talán, hogy valahogy így volt a klasszikusban. Egyébként felhősebb időnk volt, mint azt talán ígérték, na de hát némi hidegfronti hatás is tapasztalható. A fejfájás ennek számlájára is írható, hajnalban és éjszaka 5 Celsius fokra visszahűl majd a levegő, holnap viszont újfent 16 Celsius foknak örvendhetünk, talán picit több napsütéssel.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
6: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 23 darab helyreállításra szoruló lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 19-20-21-én van lehetőség. A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható 2026. október 22. napján 8 órától, 2026. október 30. napján 12 óráig az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, vagy elektronikusan a www.ikvbolt.hu weboldalon. Benyújtási határidő 2026. november 4-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dani utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT. A szegediekért vagyunk.
7: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
8: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta, rendelj vacsorát a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
1: Ez reklám volt.
9: Készülj hosszabb menetidőre a 47-es főút Szegedre bevezető szakaszán is. Elkezdődött az útfelújítás az Algyői úton, a benzinkút és a körtöltés közötti szakaszán, ahol mintegy 1200 méteren marják fel az útburkolatot ma és holnap. Hunkó József, a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója elmondta, a várhatóan október 22-ig tartó munkálatok közben a forgalmat félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják.
10: A 47-es számú főúton csütörtök pénteken 15-16-án történik az aszfaltmarás, és a jövő héten hétfő és csütörtök között, tehát 19-e és 22-e között történik meg az aszfaltozás.
9: Diákok ipari alapanyagokból készült alkotásaiból nyílt kiállítás Szegeden a K9 irodaházban. A Hídon át című tárlaton 17 fiatal munkáit mutatják be, akik a nyáron a Mahart Tiszajacht telephelyén rendezett alkotótáborban dolgoztak. A művészek fémhulladékokat, bontott gépalkatrészeket és építőanyagokat is felhasználtak műveik elkészítéséhez. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A kormányzati kommunikáció szerint az Orbán kormány 2021-ben közbeszerzés nélkül kötött szerződést a volt fejlesztési miniszterhez, Fellegi Tamáshoz köthető céggel. A 4 év alatt csaknem 3 milliárd forintot kifizető megbízás részleteit titkosították. A miniszterelnökség szerint felmerül a gyanú, hogy a nyertest már előre kiválasztották. A teljes iratanyagot átadták a nyomozó hatóságnak. és Sean Combs fejsérülést szerzett a börtönben, kórházba került. A rapper sérülése nem életveszélyes, az oka viszont egyelőre nem ismert. PDD nemrég kivételezett börtönbeli bánásmódja miatt került a hírekbe. Tiltott módon becsempészett mobiltelefonokhoz is hozzáfért, hétvégenként pedig alkoholhoz is hozzájutott. A rendbontó magatartás miatt később szabadulhat. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Sokan kocsikáznak a nagykörúton, nem biztos, hogy el lehet ott most csípni a zöld hullámot, főleg az új híd felé tartó oldal mutatkozik lassúnak. A Szabadkai úton is többen próbálnak meg kijutni egyébként a városból. Sokan autóznak a Tiszalajos körúton, főleg a felső Tiszapart felé vezető oldal az, ami lassul. És hát nyilvánvalóan ott a két szakasz, ahol a munkálatok zajlanak az Algyői úton, ha bár azok talán lassan zárulnak, nyilvánvalóan azért a fölmarással ott lehet találkozni. Huppanat az autó, légy figyelmes, a Szőregi úton is holnap ugye a reggeli csúcs idején, ha minden igaz, még nem rugaszkodnak neki a munkálatoknak, de hát napközben mind a két szakaszon félpályás lezárásra lehet majd számítani.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: Délután 5 óra, ez pedig a 88 a Lucky Let's Go-val, ez alkalommal a Top 100 konferenciáról, Szent Gellért fórumból jelentkezünk, és adózás ügyben, kata ügyben akár lehet megszólalóra számítani ebben a 60 perces etapban, na meg Szigalára már itt a Give Me Your Life.

0: Miley Cyrus és a G-Dude a 88-ban, a Lucky Let's Go szól ez alkalommal a Szent Gellért fórumból, a Top 100 rendezvényről, ahol már Fajcsák Gábor van itt velem szembe, az RSM csoport adóüzletág vezetőjével beszélgetek a folytatásban. Hát vagyonadótól indítsunk, pont itt az előbb, még itt a kulisszák mögött, meg a zenék alatt említetted, Gábor, hogy hát mostanában tartottál néhány előadást a vagyonadó kapcsán. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Mit lehet most jelen pillanatban ennek kapcsán tudni?
1: Jelenleg elvileg lezárult a társadalmi egyeztetés, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy majd mi kerül be a parlament elő. Egyelőre nem tudni, tehát a végleges szöveget nem ismerjük, de azért ugye azt, hogy mi a terv, azt igen. És a terv alapján kijelenthető, hogy koncepcionálisan egy nagyon erős, nagyon kemény jogszabály született. Alapvetően szerintem szakértői szemmel nézve ez egy jól megírt jogszabály, tehát nagyon sok mindenre gondolt, nagyon részletes szabályozást ad sok mindennek, ami egy kicsit a hátulütője, ahogy szokták mondani a törvényeknél, hogyha nagyon-nagyon sok a szabály benne, akkor egyrészt adminisztrációban ugye nem feltétlenül egyszerű, illetve valahogy olyankor egy kicsit mindig a sok szabály között néha elvész a lényeg, úgyhogy majd meglátjuk, hogy igazán sikerül-e megtalálni a megfelelő pontokat a törvényben, ami mondjuk azt eredményezi, hogy a megfelelő bevétel is megjelenik, de azok, akiknek azt az adót meg kell fizetnie, ők nem érzik úgy, hogy ez túlzottan terhes számukra, bár nyilván ez azért egy érdekes kérdés lesz.
0: Innét folytatjuk hamarosan, hiszen azt gondolom, hogy az adóváltozások fényében a Katáról is érdemes lesz beszélni, de érdemes szegedi kedvenceket is hallgatni, már jön a Sonic és a Sky. Look at me.

0: Figyelj, Szeged! Ez
1: új! Lengyel Johanna vagyok.
2: Lengyel Johanna.
1: Egyenes az út.
3: Hatalom a múltban megint szembe.

0: Nagykörúton nagyobb a forgalom, néhány perc átjutni ott az új híd felé, már egyébként a szokásos perceknél a picivel több, és a Bertalan hídon is sokan autóznak. Másrészt viszont Szeged kedvencei, itt a 88-ban jön például mindjárt Justin Timberlake. De az Imsóniát is meghallgatjuk a Faceless-szel és Bibi Rexával, tehát New Religion címen. A Lucky Let's Go pedig ez alkalommal, ahogy azt már emlegettem néhányszor, a Szent Gellért fórumból jelentkezik a Top 100 gazdasági konferenciáról a folytatásban is.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Döntsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán választ ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápor utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
4: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
6: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással vágyjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
7: Készüljön a jövő évre a Litofilm Kft-vel. Ajándékozza meg partnereit egyedi névre szóló határidőnaplóval, fali vagy asztali naptárral. Növelje láthatóságát autódekorációval, világító fényreklámmal, újítsa meg kirakatát a Litofilm segítségével. Költségelje még az idén, reklámozzon jövőre. A Litofilm közel 30 éve szolgálja a szegedi vállalkozásokat nyomdai és dekorációs megoldásokkal. Keressen bennünket bizalommal. www.litofilm.hu.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Akadnak ám filmes újdonságok a környékbeli mozikban. A Belvárosi Filmszínházban például a Street Fighter-t vetítik, egy kis csihipuhi majd az esti időszakban, illetve a Facebook filmnek is van folytatása a hálózatára, itt mondjuk főszereplőváltás történt, de hát tulajdonképpen egy újabb történetet mesélnek el. A Variety pedig egy regény adaptáció, szintén az esti időszakban a Belvárosi moziban vásznon lesz. A Cinema Cityben este még vetítik a Diggert, ahol Tom Cruise alaposan átalakul, a másik Mami pedig hátborzongatónak ígérkezik, a Vadon szíve pedig kevésbé, viszont sokkal szívhez szólóbb alkotás. Ha pedig buli van tervben, akkor a Hungiban Jugóparti, a No Meal Today-ben pedig Bleak, a Fluidum és Zahár Fanny zenél majd ma este 8-tól.

0: Ez volt a Faladok Flow és a Maradok Távol. Hát egy picit én most Alsóvárostól távol maradtam. Na Szegeden vagyunk, de a Szent Gellért Fórumból szól a Lucky Let's Go. Ez alkalommal a Top 100 konferenciáról, ahol Fajcsák Gábor, az RSM csoport adóüzletek vezetője még itt van velünk. És mi a helyzet a kata szemszögéből, ami azt gondolom sokakat érint, ugye ez most talán visszatér, de azért nyilvánvalóan hát picit kötöttebb, sőt jóval kötöttebb lesz a hírek szerint, mint amilyen volt korábban.
1: Igen, és ez szerintem az előnye is, mert a katának a szűkítését, tehát a kata által okozott probléma okozta igazából, ami miatt szűkre kellett szabni, hiszen amikor változtattak a katának, már több mint 400 ezeren használták, azt kell róla tudni, hogy nagyon-nagyon kedvező adózási forma volt, ugye a havi 50 ezer forint adóval akár milliós vagy több milliós kereset mellett is meg lehetett úszni az adózást, ami nyilván az élő munka terheivel összehasonlítva azért ez egy nagyon kedvező adó nem volt, túl kedvező ahhoz, hogy ne használják, és nagyon nagyra nyíltak kapu. Most a visszavezetés során újra, amit behoznak, ugye az, hogy vállalkozások felé is lehet majd katásnak számlázni, ami megint csak valószínűleg több tízezerrel, százezerrel növelheti a katások számát, ugyanakkor beletettek egy olyan korlátozást, arra a bevételre nem az általányadó vonatkozik, csak beszámítható, de alapvetően a cégek felé kiállított számlák után a kata adóalany az 15%-ot fog adózni. Tehát ha így belegondolunk, ez egy jelentős változás, ez egy sokkal nagyobb adó terhet tud jelenteni, ami egy kicsit úgy a, hogy mondjam, társadalmi igazságosság szempontjával a munkavállalókhoz egy kicsit közelíti a kata terheit, de közben azért mégis azért sokkal kedvezőbb, és azért a másik oldalt is nagyon fontos kiemelni, és egyébként ne felejtsük el, hogy az 50 ezer forintos kata az ugye 100 ezer forint lesz jelenleg, de ez is egy nagyon jó változás, hogy ez nem statikus 100 ezer forint, hanem évente emelkedni fog a minimálbér arányos, egy arányosított összegével, tehát ez egy folyamatosan várhatóan emelkedő összeg lesz, ami sokkal-sokkal életszerűbb és használhatóvá teszi, és az utolsó pont, amit fontos kiemelni, hogy ugye a kata adóalanyoknak ezért a plusz adófizetési teherért cserébe azért a kormány meg a jogszabály az plusz fedezetet is biztosít méghozzá oly módon, hogy a nyugdíjak és az egészségbiztosítás tekintetében egy nagyobb ellátást kapnak a katát alkalmazók, tehát az eddigiekhez képest egy sokkal nagyobb nyugdíjra számíthatnak majd a későbbiekben.
0: Hát így állunk kata szempontjából, zeneileg pedig úgy állunk, hogy jön Justin Timberlake, egy 2006-os kedvenc tőle, itt a My Love.

0: szépen lassan itt a nap vége, és hát ilyenkor már tényleg azt érzi az ember, hogy ráncok gyűlnek a szemünk alatt. Hát az időjárás kisimítani nem fogja, némi hidegfronti hatás ugye ma tapasztalható volt, lehet, hogy hasogatott is a fejed, hát azt ennek a számlájára írhatott. Persze a 88-ban jöttek a jó dolog, amelyek. Hát remélem, hogy semlegesítették ezt a hangulatot. Holnap is talán a maihoz némiképp hasonló időjárás lesz, talán kevesebb szélfújással, és bízom benne, hogy picit több napsütéssel, felhők lehetnek az égen, csapadékra nem kell számítani, a 4-5 Celsiusokról pedig holnap is olyan 16 Celsiusokra melegszik a levegőnk, ha azt mondjuk annak lehet nevezni.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
4: A híresztelések ellenére nem lesz munkás szálló a Honvéd téri parkolóház helyén Szegeden. Az építési szabályzat nem is teszi ezt lehetővé, ugyanis a telken 150 parkolónak kell lennie. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, a parkolóház semmi mással sem alakítható át, tehát erre építési engedélyt sem kaphatott senki.
5: Hogyha ott valaki engedély nélkül ilyen építkezést folytat, akkor úgy gondolom, hogy a kormányhivatalnak ezzel szembe föl kell lépni. Lehet, hogy bármilyen építkezés zajlik, lehet, hogy bárkinek bármilyen szándéka van, de az építési engedélyt arra kapni, hogy a 150 parkolóját átalakítsák, arra nem lehet.
4: Homokzátonyok a Maroson pár méteresre keskenyedett a folyó Makónál. Október 8-án Apátfalvánál mínusz 148, Makónál mínusz 146 cm-t mértek. A homokpadokkal tarkított mederről drón videót is közzétett a Délalföld meteorológia. Azóta a csapadék hatására emelkedett a vízszint, de még így is rendkívül alacsony a vízállás. Nem mindenhol cserélik le a vármegye táblákat, írja 24.hu. Október 1-ével hivatalosan is megszűnt a vármegye elnevezés. A névváltozás nem minden esetben oldható meg egyszerűen a meglévő táblák felülmatricázásával. A névváltozás 589 közúti táblát érint. Ahol a műszaki és jogszabályi előírások ezt nem teszik lehetővé, ott új táblákat helyeznek ki. A megfelelő állapotú régieket pedig más területeken hasznosítják újra. A táblák átalakítására hamarosan sor kerül, de a pontos időpontot egyelőre nem közölték. És majdnem 2 méterrel magasabb lett a Mont Blanc az előző 2023-as méréshez képest. A szakemberek szerint a változás önmagában nem utal a klímaváltozás hatásaira, hiszen a csúcsot borító hó és jégtakaró vastagságát a csapadék, a szél és a hőmérséklet is befolyásolja. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Még mindig sokan autóznak a Szőregi úton, kifelé és befelé is némi lassulásról most érkezett jelzés, illetve a Bertalan hídon és a Temesvári körúton is sokan vannak még. A Szabadkai úton többen próbálják elhagyni a várost némi várakozással vagy lassulással, ott is találkozhat, és hát nyilvánvalóan az Algyői úton sem biztos, hogy minden sítagalop, és majd holnap is természetesen a munkálatokra még ott is lehet számítani a félpályás lezárás mellett. Ez még mindig a Lucky Let's Go, és még mindig a Szent Gellért Fórumból, a Top 100 konferenciáról jelentkezünk, ahol mindjárt az év fiatal vállalkozójával, Lévai Lászlóval is beszélgetünk. Előtte viszont Harry Styles dala érkezik, már szól az American Girls, én pedig üdvözöllek, a mikrofonnál Szeri Csaba.

0: Ez volt a So Many Times, a 88-ban a Lucky Let's Go szól, és új a vendég a mikrofonnál, hiszen ez alkalommal a Top 100 konferenciáról, a Szent Gellért Fórumból jelentkezünk, a Fémtek Hungary Kft. Ügyvezetője pedig, aki egyébként mint szenti, a Fiatal Vállalkozó díjat érdemelte ki. Lévai László van itt velem szemben. Fiatal vállalkozó díj, ezt érdemelted ki. Milyen érzések kavarognak most benned? Vagy egyáltalán kavarogtok akkor, amikor megtudtad, hogy erre a díjra jelöltek, és te veheted át?
1: Először is köszönöm szépen, vagy köszönjük a cég nevébe. Nem tudom, hogy volt-e korábban ilyen díj, vagy hogy ez első alkalom volt, úgyhogy nem nagyon számítottam a díjra, meg hogy ki leszek hívva, hogy teljesen meglepődtem, de nyilván jó érzés volt itt, a gratulációkat örömmel vettem.
0: Na de mi a titka ennek? Jó, hát minden titkot úgy sárulsz el, de azért mégiscsak hogy csináltátok ezt? Azért ez komoly mutatványnak tűnik, tényleg főleg annak tekintetében, hogy az építőiparról beszélünk.
1: Mindenképpen fiatalosítottunk, egy kis rendületet belevittünk, de túl nagy titok nem volt, minden munka, amire lehetett pályáztunk. Az értékesítésre nagyon ráfeküdtünk, hogy mind hazai, mind export megrendeléseink legyenek, és ami a siker kulcsa volt nálunk, hogy ha valahova bekerültünk, akkor próbáltunk úgy teljesíteni, hogy ne kerüljünk is sehova, sehonnan. És ez a mai napig így van, hogy nekünk nem kell, hogy folyamatosan új ügyfelek után nézünk, de hogy a régieket nagyon megbecsüljük, és ezáltal nincsen lemorzsolódás, és így mindig egyről kettőre, háromra, négyre tudunk lépni.
0: Fiatalos lendület, hát nyilván te is fiatal vagy, de ez mit akar egyébként a gyakorlatban?
1: Akár termelési irányításba vezettünk, CRM rendszereket, automatizáció, digitalizáció, a jövőbe próbálunk továbbfejleszteni, robotizáció, mi a know-how-ot úgymond elloptuk a konkurenciától, rengeteg gyárat megnéztünk Magyarországon, de Lengyelországba, Törökországba, Németországba, vagy idén Kínába is voltunk, hogy gyártás technológiát tanuljunk és vizsgáljunk, és ezeket megpróbáltuk implementálni, amennyire lehetett nyilván a helyi adottságoknak megfelelően, de ezt a tudást be tudtuk importálni a rendszerünkbe, és ez nagyon nagy adott a hatékonyságunkhoz, és nyilván ennek eredményessége is van.
0: Lévai Lászlóval folytatjuk még a beszélgetést itt a Szent Gellért Fórumban, innét szól a Lucky Let's Go, viszont most jön a nap legmenőbb dala, Louis a főszerep, már itt a Get Lucky.
2: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
3: A prémium kategória.

0: Ez volt a La Libertad, hallgatunk pedig elevesztette egy kulcscsomót, sárga nyakkendő volt rajta 5-6 darab kulccsal. Ha esetleg megtaláltad, akkor jelezd felénk és összekötünk a tulajdonossal. A Top 100 gazdasági konferencia és üzleti találkozó a mai nap helyszíne a Szent Gellért fórumból, és a folytatásban még jön egy kis beszélgetés innen, meg mindjárt a Bastille-dala.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.

0: Rádió 88 az életünk része, a mai napon pedig az életünk része a Top 100 gazdasági konferencia és üzleti találkozó a Szent Gellért Fórumból, ahol Lévai Lászlóval, az év fiatal vállalkozójával még beszélgetünk egy picit. Ezzel kelsz, ezzel fekszel, mert azért hát ez sok munkának tűnik azért, meg az elmúlt néhány évben, amennyire tudom, meg akár tényleg a számokat nézzük, hát belefetszöltél te is, illetve gondolom a kollégák is sokat.
1: Nálunk nem feltétlenül ez a családbarát munkakörnyezet van csak, hogy hajnal 4-kor már mennek az üzenetek egymásnak, de este 10-kor is, ha olyan, akkor egy-egy üzenet még elmegy egymáshoz. Úgyhogy azt hát most sokan magukénak érzik a céget, és tesznek azért, hogy egyről kettőre jussunk nap, mint nap. Nyilván, hogy ezzel kerek, ezzel fekszek, hogy mondhatnám, hogy igen, amennyire a feleségem engedi. Ott van egyfajta szigor, hogy mikor kezdem a napot és mikor végezzem, de nyilván sok munkát beleraktunk, és van is most már eredménye.
0: És mi van akkor, amikor picit, nem tudom, mindig van az ember életében hullámvölgy, amikor picit elkedtelenedik, lehet, hogy nincs kedve dolgozni, de ezeken hogyan lépsz túl, hogyan turbózod fel magad?
1: Igazából a kényszer, hogy most mondhatnám, hogy valami szép szöveget, de nem, hát a 50-60 családnak, de hát napi szinten azért 100-120 főt is foglalkoztatunk a vállalkozókkal, úgyhogy azért nyilván 100-120 családot kell ellátni munkával, bérrel, és nyilván ez a nyomás, ami előre visz, hogy nem lehet az, hogy akkor holnap nem megyünk be, és akkor ott hagyjuk az embereket, akik eddig vitték előre a hajót.
0: Ez jó nyomás, vagy rossz nyomás? Te hogy éled meg? Mert ez szerintem turbózni is, és adni egy löketet akár pozitívan, de nyilván egyféle fajta teher is lehet.
1: Az elején nagyon nagy teher volt, az elején nagyon rosszul ment a cégnek, és nem is feltétlenül tudtuk, hogy merre megyünk, nem volt jövőképe a cégnek, akkor teher volt, akkor nyűg volt. Akkor nem tudtam, hogy mit fogok kezdeni az embereken, miből fogok bért adni. Hóvégén túléltük, most már ez egy, mondhatnám, megtisztelés inkább.
0: A 88 Lucky Let's Go-ja és a Lottika Mixer pedig a mai napon a Szent Gellért Fórumból a Top 100 gazdasági konferenciáról jelentkezett a Csongrád Családi Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényéről. Sok beszélgetéssel viszont odaértünk a műsor végéhez, persze csekkoljuk, hogy mire lehet holnap számítani. Hát kezdésként rögvest olyan ébresztő jelleggel, 4-5 Celsiusokra, amiből 16 lesz majd, némi felhő lehet az égen, bár már a hidegfronti hatás nem lesz.

0: a kollégai nevében is köszöni a megtisztelő figyelmet, és minden jót kívánok. Holnap találkozunk a viszont hallásra.
1: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.
2: Figyelj, Szeged!

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Hello, hello, mindjárt 7 óra lesz, ez azt jelenti, hogy indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. A következő 2 órában DJ Buzsik olyan jó kis mixeket rakott össze, hogy csak azt lehet majd mondanod, hogy wow, úgyhogy érdemes velem maradnod a folytatásban. Én Büte Zsolt vagyok, az időjárás jelentés, és a hírek után jön majd például Frank Ocean, Akon, de itt lesz majd Dua Lipa is.
2: Köszi, hogy a 88 a te életed része is. Nem változik számottevően a szegedi időjárás. Ma kezdetben felhős időre számíthatsz, majd napközben már többet süthet a nap. Délután 17 fok lesz. A hírekben Leó pápa állapotáról is hallhatsz.
0: Napközben dolgozol? Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
0: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Ürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Okos otthont fejleszthetnek a Szegedi Szakképzési Centrum tanulói az új technológiai képzőközpontjukban. Az intézmény a Xiaomi-tól kapott szenzorokat és egyéb programozható eszközöket 50 millió forint összértékben. Ezekkel megtanulhatják a diákok, hogyan használjanak, programozzanak vagy javítsanak meg egy okos otthont. Erdély Margit, a Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, az eszközöket mind a 10 intézményük tanulóinak, vagyis mintegy 9600 fiatalnak elérhetővé tették.
5: A Xiaomi IoT technológiai képzőközpontban a tanulók a különböző okos otthon eszközöket, például lámpákat, ventilátorokat, érzékelőket a mobiltelefonjukra telepíthetik, és ezen keresztül kapcsolhatják és vezérelhetik ezeket az eszközöket, így gyakorlatban megismerhetik az okos otthon rendszer működését és a mindennapi alkalmazását.
2: Közös nappalit kapnak a szegediek. Holnap túl egy olyan közösségi tér vár a Klauzál téren, ahol saját képes lapot készíthetsz. Kipróbálhatod a hagyományos paprika fűzést, vagy városfelfedező sítákon is részt vehetsz. A nappali célja, hogy egy olyan találkozási pontot teremtsen, ahol a város múltja, jelene és a szegediek személyes történetei is helyet kapnak. Bombariadó volt több budapesti iskolában. Szerdán és csütörtökön egy ismeretlen személy egy e-mail címről több fővárosi iskolának bombarobbantással kapcsolatos fenyegető üzenetet küldött. A rendőrség és a tűzszerészek az iskolákat kiürítették és átvizsgálták az épületeket, de robbanó anyagot nem találtak. A fenyegetéssel összefüggésben a Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. És legalább 40 év börtönre ítélték Dwayne Kiffy D. Davis-t, Tupac Shakur rapper 1996-os meggyilkolásának megszervezéséért. Az ügyészség szerint Davis irányította a támadást, bár nem ülőtt. A perben bizonyítékként használták korábbi nyilatkozatait és a gyilkosságról írt könyvét is. Davis fellebbez az ítélet ellen. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
6: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.
0: Az élet.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este ízezünk. It's all
0: yours. Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.

Jövésmenés közben is neked szólnak Szeged kedvenc zenéi, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Hogyha autóban vagy, akkor vezess óvatosan és körültekintően, és természetesen a többi közlekedőre is figyelj oda, valamint ne rutinból közlekedj, hiszen elég sok a felújítás Szegeden, és össze lehet futni akár egy-egy bójával, vagy valami nagyobb dologgal, ami nem sok jót eredményezhet. Ebben az órában egészen 8 óráig biztosan DJ Buzsik mixét hallhatod, olyan előadókat fog felsorakoztatni, mint Katy Perry, Rudimentál és Benzenbú.

0: David Guetta dalával itt véget a mai Klub 88 első órája, ez volt a One Love, és valamelyik nap összefutottam a szomszéd hölgyekkel, és az időjárásról beszélgettek. Az egyik azt mondta, hogy ő nagyon szereti a nyarat, ez az időjárás most nem annyira komfortos neki, a másik pedig mondja, hogy fú, hát ő nagyon gyűlölte, hogy olyan meleg volt, nagyon-nagyon dög meleg volt, és neki sokkal jobban fekszik. Hát döntsük el, hogy kinek mi a jó, ugye-ugye. Az viszont biztos, hogy most mindjárt megtudhatod, hogy milyen idő vár rád a folytatásban, utána jönnek a hírek, majd pedig DJ Buzsik második mixe, olyan előadókkal, mint a Maroon 5 és Mark Ronson.
1: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Beköszöntött a csípősebb őszi idő. Holnap reggel is mindössze 4 fok lesz, és délután is 12 fokot mérhetünk. Jó hír viszont, hogy a napsütési lesz a főszerep, és esőre sem kell számítani. Mivel már közeleg a tél, és tényleg egyre hidegebb idők jönnek, a szegedi vízmű arra figyelmeztet, hogy ne feledkezz meg a vízmérőtről. A hírekben erről is többet hallhatsz.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.
3: Támogatás.

0: Ne hagyd az értékeidet látható helyen a kocsiban, ezzel is csökkentheted annak a kockázatát, hogy feltörjék az autódat. A rendőrök figyelmeztetnek, az elkövetőknek mindössze néhány másodpercre van szükségük ahhoz, hogy betörjék az ablakot és elvigyék a szem előtt lévő holmikat. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a gyári riasztó mellett érdemes kormány, pedál vagy váltózárat is használni.
1: Soha ne hagyjon mobiltelefont, GPS, laptopot, készpénzt, bankkártyát, lapszemüveget, táskát vagy más értéket látható helyen az autóban. Személyes iratait és a gépjármű okmányait soha ne tartsa az utastérben vagy a kesztyűtartóban. Mindig zárja be az ajtókat, húzza fel az ablakokat és élesítse a riasztót, még akkor is, ha csak egy percre ugrik be valahova.
0: Ne feledkezz meg a vízmérőtről. A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízmérőkben és vízhálózatban, ezért a kemény fagyok közeletével el kell végezni a vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesítését. A fagy leginkább az aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos a szegedi vízmű szerint. Magyar Péter uniós forrásokból erősítené meg a határkerítést és a határvédelmet. A miniszterelnök Brüsszelben elmondta továbbá, hogy a kormány tárgyalásokat folytat az Európai Bizottsággal és az EU tagállamokkal arról, hogy mielőbb lezárható legyen a napi 1 millió eurós migrációs bírsággal járó eljárás. Magyar Péter holnap Volodymyr Zelenszkivel találkozik Brüsszelben. És eltűntek a brit könyvesboltokból Sally Rooney könyvei. A világhírű ír szerzőnő ugyanis egy terroristának nyilvánított palesztin barát szervezetet támogat a könyvei bevételeiből. A brit kormány tavaly terrorszervezetnek nyilvánította a Palestine Action-t, miután a tagjai behatoltak a királyi légierő Oxfordshire-i bázisára és repülőgépet rongáltak meg, tiltakozva az Egyesült Királyság Izraelnek nyújtott támogatása ellen. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.
3: Az élet.

Az este minden nap 7 órakor kezdődik ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Egészen 9 óráig DJ Buzsik mixét hallhatod, és a folytatásban olyan ismerős előadók dalai jönnek, mint Tame Impala, Bob Sinclair, de itt lesz a Deja Vu zenéje is. Ha pedig holnap korán kell kelned, akkor érdemes a Rádió 88-al ébredned, hiszen 6 órakor jön a Gedzó meg a Dani.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.

legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.

0: Most a Sunrise Axwell Dallas volt itt a Rádió 88-ban. Ez a Klub 88, Szeged legnagyobb klubja. Mindjárt jönnek a hírek, előtte pedig megtudhatod 9 óra előtt, hogy milyen idő vár rád a folytatásban. Elő lehet-e venni a szánkót, vagy éppen a strandcuccot? Na jó, maradjunk a realitásnál. A hírek után pedig jön a mai Klub 88 harmadik órája.
1: Köszi, hogy most is a 88 szól nálad, már kezd hűvösebbé válni az idő. Holnap viszont jó hír, hogy több napsütésben lesz részed. Reggel 3, délután 16 fokot mérhetsz. A szél többször is megélénkülhet, de esőre nem kell számítani. Holnap ne csak a kabátot vidd magaddal, hanem a türelmet is, mert elkezdődött az útfelújítás az Algyői úton. Úgyhogy torlódásra, hosszabb menetidőre kell számítani, ha arra jársz. Mindjárt jönnek a hírek. Készülj hosszabb menetidőre a 47-es főút Szegedre bevezető szakaszán is. Elkezdődött az útfelújítás az Algyői úton, a benzinkút és a körtöltés közötti szakaszán, ahol mintegy 1200 méteren marják fel az útburkolatot ma és holnap. Hunkó József, a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója elmondta, a várhatóan október 22-ig tartó munkálatok közben a forgalmat félpályás útlezárás mellett jelzőrök irányítják.
2: A 47-es számú főúton csütörtök pénteken 15-16-án történik az aszfaltmarás, és a jövő héten hétfő és csütörtök között, tehát 19-e és 22-e között történik meg az aszfaltozás.
1: Diákok ipari alapanyagokból készült alkotásaiból nyílt kiállítás Szegeden a K9 irodaházban. A Hídon át című tárlaton 17 fiatal munkáit mutatják be, akik a nyáron a Mahart Tiszajacht telephelyén rendezett alkotótáborban dolgoztak. A művészek fémhulladékokat, bontott gépalkatrészeket és építőanyagokat is felhasználtak műveik elkészítéséhez. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A kormányzati kommunikáció szerint az Orbán kormány 2021-ben közbeszerzés nélkül kötött szerződést a volt fejlesztési miniszterhez, Fellegi Tamáshoz köthető céggel. A 4 év alatt csaknem 3 milliárd forintot kifizető megbízás részleteit titkosították. A miniszterelnökség szerint felmerül a gyanú, hogy a nyertest már előre kiválasztották. A teljes iratanyagot átadták a nyomozó hatóságnak. És Sean Combs fejsérülést szerzett a börtönben, kórházba került. A rapper sérülése nem életveszélyes, az oka viszont egyelőre nem ismert. PDD nemrég kivételezett börtönbeli bánásmódja miatt került a hírekbe. Tiltott módon becsempészett mobiltelefonokhoz is hozzáfért, hétvégenként pedig alkoholhoz is hozzájutott. A rendbontó magatartás miatt később szabadulhat. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
5: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Ez a Rádió 88, holnap már többet süt majd a nap Szegeden. Reggel még csípős lesz az idő, mindössze 4-5 fokkal indul a nap, délutánra viszont már 17 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Esőre kicsi az esély, így érdemes lesz kiélvezni az őszi napsütést. A szárazabb idő azonban a természetnek nem mindenhol kedvez. A Maroson például homokzátonyok alakultak ki, és pár méteresre keskenyedett a folyó Makónál. Erről is szó lesz mindjárt a hírekben. A híresztelések ellenére nem lesz munkásszálló a Honvéd téri parkolóház helyén Szegeden. Az építési szabályzat nem is teszi ezt lehetővé, ugyanis a telken 150 parkolónak kell lennie. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, a parkolóház semmi mással sem alakítható át, tehát erre építési engedélyt sem kaphatott senki.
1: Hogyha ott valaki engedély nélkül ilyen építkezést folytat, akkor úgy gondolom, hogy a kormányhivatalnak ezzel szemben föl kell lépni. Lehet, hogy bármilyen építkezés zajlik, lehet, hogy bárkinek bármilyen szándéka van, de az építési engedélyt arra kapni, hogy a 150 parkolóhelyet átalakítsák, arra nem lehet.
0: Homokzátonyok a Maroson pár méteresre keskenyedett a folyó Makónál. Október 8-án Apátfalvánál mínusz 148, Makónál mínusz 146 cm-t mértek. A homokpadokkal tarkított mederről drón videót is közzétett a Délalföld meteorológia. Azóta a csapadék hatására emelkedett a vízszint, de még így is rendkívül alacsony a vízállás. Nem mindenhol cserélik le a vármegye táblákat, írja 24.hu. Október 1-ével hivatalosan is megszűnt a vármegye elnevezés. A névváltozás nem minden esetben oldható meg egyszerűen a meglévő táblák felül matricázásával. A névváltozás 589 közúti táblát érint. Ahol a műszaki és jogszabályi előírások ezt nem teszik lehetővé, ott új táblákat helyeznek ki, a megfelelő állapotú régieket pedig más területeken hasznosítják újra. A táblák átalakítására hamarosan sor kerül, de a pontos időpontot egyelőre nem közölték. És majdnem 2 méterrel magasabb lett a Mont Blanc az előző 2023-as méréshez képest. A szakemberek szerint a változás önmagában nem utal a klímaváltozás hatásaira, hiszen a csúcsot borító hó és jégtakaró vastagságát a csapadék, a szél és a hőmérséklet is befolyásolja. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Köszi, hogy a 88-at hallgatod. Lassan hétvége, holnap pedig szerencsére sok napsütésben lesz részed, úgyhogy töltekezd a napsütéssel a délutáni órákban, ha teheted. Reggel hideg lesz, 4-5 fokkal indul a nap, délutánra viszont akár 17 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Érdemes tehát kimozdulni, sétálni egyet, akár a belvárosban, és ellátogatni a Klauzál térre, ahol egy nappali vár. A közösségi térről többet is hallhatsz hamarosan a hírekben. Okos otthont fejleszthetnek a Szegedi Szakképzési Centrum tanulói az új technológiai képzőközpontjukban. Az intézmény a Xiaomi-tól kapott szenzorokat és egyéb programozható eszközöket 50 millió forint összértékben. Ezekkel megtanulhatják a diákok, hogyan használjanak, programozzanak vagy javítsanak meg egy okos otthont. Erdély Margit, a Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, az eszközöket mind a 10 intézményük tanulóinak, vagyis mintegy 9600 fiatalnak elérhetővé tették.
1: A Xiaomi IoT technológiai képzőközpontban a tanulók a különböző okos otthon eszközöket, például lámpákat, ventilátorokat, érzékelőket a mobiltelefonjukra telepíthetik, és ezen keresztül kapcsolhatják és vezérelhetik ezeket az eszközöket, így gyakorlatban megismerhetik az okos otthon rendszer működését és a mindennapi alkalmazását.
0: Közös nappalit kapnak a szegediek. Holnap túl egy olyan közösségi tér vár a Klauzál téren, ahol saját képes lapot készíthetsz. Kipróbálhatod a hagyományos paprika fűzést, vagy városfelfedező sétákon is részt vehetsz. A nappali célja, hogy egy olyan találkozási pontot teremtsen, ahol a város múltja, jelene és a szegediek személyes történetei is helyet kapnak. Bombariadó volt több budapesti iskolában. Szerdán és csütörtökön egy ismeretlen személy egy e-mail címről több fővárosi iskolának bombarobbantással kapcsolatos fenyegető üzenetet küldött. A rendőrség és a tűzszerészek az iskolákat kiürítették és átvizsgálták az épületeket, de robbanó anyagot nem találtak. A fenyegetéssel összefüggésben a Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. És legalább 40 év börtönre ítélték Dwayne Kiffy D. Davis-t, Tupac Shakur rapper 1996-os meggyilkolásának megszervezéséért. Az ügyészség szerint Davis irányította a támadást, bár nem ülőtt. A perben bizonyítékként használták korábbi nyilatkozatait és a gyilkosságról írt könyvét is. Davis fellebbez az ítélet ellen. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.